a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Kák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz, nyáron télen a népen.

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha annak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: Ébeszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: és szoptatott. Szeres sötéten és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A német kancellárnál járt a magyar miniszterelnök, medve miatt figyelmezteti a kirándulókat az Aggteleki Nemzeti Park. Ma borongós időre készülhetünk. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Magyarország konstruktív partner lesz Európában. Egyebek mellett erről beszélt Magyar Péter Berlinben, miután találkozott Friedrich Merz német kancellárral. A miniszterelnök kiemelte, ott lesznek, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó az uniós hosszú távú költségvetésről, az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről vagy külpolitikai kérdésekről. A kormányfő azt is jelezte, Magyarország továbbra sem küld katonákat és fegyvereket Ukrajnába. A német kancellár a tájékoztatón hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Idén is segít a fürdőzőknek a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei csaknem 20 éve vesznek részt a tónál vízibalesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Idén a déli part 7 településén 10 strandon állnak készenlétben július 1-től augusztus 20-áig. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
2: A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezés, gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
1: Medve bukkant fel a napokban az Aggteleki Nemzeti Parkban. Szögligetnél kirándulók, Égerszögnél pedig a park munkatársai láttak barna medvét, nem kizárt, hogy ugyanarról az állatról van szó. Idén először május elején egy vadkamera fotózott le medvét Egerszög térségében. Nyugat felől felhők érkeznek, záporokat, zivatarokat, néhol tartósabb esőt is hoznak, bár keleten eleinte még a nap is süthet. A hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Holnap nyugat felől csökken majd a felhőzet, előbújik a nap, 21-28 fokot mérhetünk. Pénteken a több-kevesebb napsütés mellett ismét megszaporodhatnak a felhők, előfordulhat zápor, zivatar is, a fővárosban 24 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 3-a, reggel 6 óra van. Ez a Pécsbook, a 101.7 Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbook.
1: Pécsi művészek is bekerültek a Halhatatlanok társulatába. Fiatalok számára írtak ki lakáspályázatot Szigetváron. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. 8 új taggal bővült a Halhatatlanok társulata. Az elismerésben a Pécsi Nemzeti Színház társulatának 2 tagja is részesült. Nagy Iris a színház rendező asszisztense, a Pécsi Balett egykori magántáncosa, illetve Köles Ferenc, Jászai Mari díjas színművész is örökös tag lett a Halhatatlanok között. A Halhatatlanok társulatának tagjává vált még Máté Gábor színművész, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznő, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekesek, és Kovács Tibor táncművész is. Az első fokon kiszabott 5 éves börtönbüntetés súlyosítását indítványozta a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség annak a férfinak az ügyében, aki 2022. augusztusában a Mecsek oldalban a tűzgyújtási tilalom ellenére hulladékot égetett, ezzel lángra lobbantva a környéket. A férfi a tettével veszélyeztette az emberek biztonságát, és több mint 50 millió forint kárt okozott. A főügyészség a súlyos következményekkel járó bűncselekmény miatt kiszabott büntetés súlyosítását indítványozta, míg a vádlott és védője felmentésért fellebbezett. Az ügy a pécsi ítélőtáblán folytatódik. Növényvédelmi munkákat végez a Biokom június 2-a és 5-e között, várhatóan 3 éjszakán át. A társaság a közlés szerint a pécsi közterületeken lévő platánfákat és fasorokat permetezi, csipkés poloska és egyéb kórokozók, illetve gombabetegségek ellen. A permetezéseket este 10 és hajnali 4 óra között végzik el, ha alkalmas rá az időjárás. A felhasznált szer emberre, melegvérű állatokra nem jelent veszélyt. A permetezés tervezett menetrendje utcákra lebontva elérhető a Biokom hivatalos oldalán. Nagyszabású programot tartanak szombaton Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben, a Szecesszió Világnapja alkalmából. Az EOZIN a korszakot formáló nők, a századfordulós divat, az alkotóműhelyek, illetve a zsolnai család áll majd a rendezvény középpontjában. Lesznek jelmezes tárlatvezetések, bemutatják a negyed építészeti kincseit, és alkotó workshopok is várják a vendégeket. A részletekért a negyed hivatalos oldalát érdemes felkeresni. Idén június 12-e és 14-e között rendezik a Régészet Napja országos programsorozatot. Múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt. Az idei rendezvények központi témája a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. Az eseményeket kiegészíti a régészet éjszakája, ahol ezúttal a régészet sötét oldalát mutatják be. A programok sora már böngészhető a Régészet Napja hivatalos honlapján. Korszerűsítik a PÉTÁV Magyar Lajos utcai ügyfélszolgálati irodáját, Pécsett. A társaság közleménye szerint a munkálatokra jövő hétfőn és kedden kerül sor. Ez idő alatt az egység zárva tart. Az ügyfelek nem maradnak ügyfélszolgálat nélkül. A búzatéri egység ezen a 2 napon is a lakosság rendelkezésére áll, és a telefonos ügyfélszolgálat is változatlanul működik majd. Lakhatási pályázatot hirdetett Szigetvár önkormányzata. A város 18 és 35 év közötti Szigetváron dolgozó fiatalok számára tette közzé az Esély Otthon, Édes Otthon című felhívást. A pályázat keretében 2 ingatlant osztanak ki, olyan egyedülálló fiatal vagy fiatal pár, család számára, akik a város jövője szempontjából értékes végzettséggel, szakképesítéssel rendelkeznek. A cél a letelepedés támogatása. A Váruccában, illetve a Kossuth téren található ingatlanok összkomfortosak, bútorozottak és műszaki cikkekkel is felszereltek. Várható a július végén lehet majd elfoglalni azokat. A pályázatokat június 17-éig várják, a részletekről Szigetvár hivatalos oldalán lehet tájékozódni. A héten folytatódnak a Ha péntek, akkor villány programjai. Június 5-én újra a rendezvénytérre várják az érdeklődőket, akik megismerhetik a helyi borászatokat, gasztronómiát és a régió kulturális örökségét. Ezen a pénteken a tankcsapda is ellátogat Villányba. A csapat pénteken nagyszabású koncertet ad, ahol egymást követik majd a közönség kedvenc dalai. A kapukat délután 6 órakor nyitják meg, a koncert este 8:30-kor kezdődik majd. Szeptember 3-a és 6-a között rendezik az idei komlói bányásznapokat. A rendezvény ideje alatt Komló ad otthont az országos bányásznapnak is. A programban az Esperanto téren ezúttal is számos koncert szerepel. A fellépők között pedig ott lesz a Honey Beast, a Hiperkarma és a Velhello is. A szervezők tájékoztatása szerint délelőttönként gyermekkoncertek és interaktív programok várják majd a családokat, és bővül a rendezvény gasztronómiai kínálata is. A koncertek látogatása a 12 év alatti gyerekeknek, valamint a komlói állandó lakcímmel rendelkezőknek díjmentes. Megnyílt az előadásigénylési időszak a Dériné program országjárás és Vándorszínház alprogramjaiban. A regisztrált baranyai intézményeknek is június 14-éig van lehetőségük arra, hogy 4 produkciót megjelöljenek a 116 előadást tartalmazó kínálatból. Klasszikus és kortárs színházi előadások, zenés produkciók, irodalmi estek, gyermek és családi előadások, illetve folklór műsorok is elérhetőek. A program célja az, hogy a professzionális produkciók az ország minél több pontjára eljussanak. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat, melyet a Magyar Vöröskereszt önkéntesei működtetnek. A szolgálat működését évről évre támogatók hozzájárulása teszi lehetővé, és idén is segíthet bárki. A 1359-es adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal járulhatunk hozzá a működéshez, de online adománygyűjtés is zajlik a Vöröskereszt hivatalos oldalán. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között áll a nyaralók rendelkezésére, a tervek szerint 7 település, 10 strandján. Kiváló eredményt ért el Sós Gergő, a PSN ZRT Pécsi Sportiskola versenyzője a Lengyelországban rendezett felnőtt triatlon Európa Kupa futamon. Sós a 10. helyen ért célba, mellyel megszerezte pályafutása első top 10-es helyezését ebben a sorozatban. Egyúttal teljesítette az U23-as Európa-bajnokság indulási kritériumát. A klub másik indulója, Kovács Márton, a 49. helyen zárt. A múlt hétvégén Zalaegerszegen rendezték a sportlövők Dunántúli regionális kupájának első fordulóját, melyen a PSN ZRT sportolói is ott voltak, és összesen 16 érmet szereztek. A klub beszámolója szerint a pécsi sportlövők 6 arany, 6 ezüst és 4 bronzéremmel zárták a küzdelmet lég- és sportpisztoly, illetve kispuska kategóriában. Ez volt a Pécsbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, a legnagyobb sztárok.

0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó reggelt a hét közepén, június 3-a van, Clotilde napja, a névnaposoknak és a szülinaposoknak is kijár egy köszöntő. Aki ugyanígy gondolja, írjon vagy hívjon 0620 55 55 155. Nem sokára Pink, előtte még az All for One, elsőként pedig Kelly Clarkson jön. 6 óra múlt 10 perccel, Max Levente vagyok.
0: Best FM, a

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 154. napján. Június 3-a ez áll a naptárban, és egy női név Klotildőket lehet ma bátran köszönteni. Ma van a bringázás világnapja, bringázni pedig jó, én is nagyon szeretek, és többek között bringás kontent is található a Best FM Instagramján és Facebookján. www.bestfmradiomagyarország.hu lehet ez mondjuk egy jó kiindulási pont, a többi ott megtalálható. Most pedig Pink folytatja a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nyugat felől újabb záporok, zivatarok jönnek, és nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. Nyugaton hűvösebb, csak ilyen 20 fok körül, míg keleten még akár 31 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Részletek a hírekben, amelyet majd Jennifer Lopez Love Don't Cost a Thing című dala követ.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pécsi művészek is bekerültek a Halhatatlanok társulatába. Napközben legfeljebb 23 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. 8 új taggal bővült a Halhatatlanok társulata. Az elismerésben a Pécsi Nemzeti Színház társulatának 2 tagja is részesült. Nagy Iris a színház rendező asszisztense, a Pécsi Balett egykori magántáncosa, illetve Köles Ferenc, Jászai Mari díjas színművész is örökös tag lett a Halhatatlanok között. A Halhatatlanok társulatának tagjává vált még Máté Gábor színművész, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznő, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekesek, és Kovács Tibor táncművész is. Növényvédelmi munkákat végez a Biokom június 2-a és 5-e között, várhatóan 3 éjszakán át. A társaság a közlés szerint a pécsi közterületeken lévő platánfákat és fasorokat permetezi, csipkés poloska és egyéb kórokozók, illetve gombabetegségek ellen. A permetezéseket este 10 és hajnali 4 óra között végzik el, ha alkalmas rá az időjárás. A felhasznált szer emberre, melegvérű állatokra nem jelent veszélyt. A permetezés tervezett menetrendje utcákra lebontva elérhető a Biokom hivatalos oldalán. Kiváló eredményt ért el Sós Gergő, a PSN ZRT Pécsi Sportiskola versenyzője, a Lengyelországban rendezett felnőtt triatlon Európa Kupa futamon. Sós a 10. helyen ért célba, mellyel megszerezte pályafutása első top 10-es helyezését ebben a sorozatban. Egyúttal teljesítette az U23-as Európa-bajnokság indulási kritériumát. A klub másik indulója, Kovács Márton, a 49. helyen zárt.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Ivóvízhálózat bővítési munkák zajlanak Pécsett. A kivitelezés miatt a rengeteg utca területén teljes útzár van érvényben. Szintén teljes útzárra kell számítani a Péter utca egy szakaszán, itt gázhálózati munkákat végeznek. Pécsett a Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában úthelyreállítási munkák zajlanak. A Mikeskelemen utca egy szakaszát lezárták, a Tiborc utcában útszűkület érvényes, a Batsányi utca pedig egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint ma nem lesz zavartalan a napsütés, többfelé megnövekszik a felhőzet, és eső, záporok is kialakulhatnak. A szél kezdetben délies, majd északnyugati irányból fúj, és többfelé élénk lehet. A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. A hét közepén nyugat felől egyre több felhő, újabb eső, zápor, zivatar érkezik. A legtöbb napsütésre keleten, észak-keleten van kilátás, és ott késő délutánig még nem nagyon fog esni. Most 9-17 fok között van, a maximum pedig kontrasztos lesz. 18 és 31 fok között nyugaton lesz hűvösebb, keleten melegebb. Ez tehát a mi életünk ma, június 3-án, szerdán. It's My Life, a No Doubt folytatja.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, a hét közepének legfrissebb hírei után zenélünk tovább, például az Allianz Ethnic-kel. A Csak azért is szerelem című első emelet számot pedig úgy látszik nem csak én szerettem, hanem az Art Avenue is. Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az élet. Az ő feldolgozásukban jön majd, de csak a legfrissebb hírek és 7 óra után valamikor. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Súlyosítanák a mecsekaljai tűz okozójának büntetését. Napközben többfelé előfordulhatnak záporok. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Az első fokon kiszabott 5 éves börtönbüntetés súlyosítását indítványozta a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség annak a férfinak az ügyében, aki 2022. augusztusában a Mecsek oldalban a tűzgyújtási tilalom ellenére hulladékot égetett, ezzel lángra lobbantva a környéket. A férfi a tettével veszélyeztette az emberek biztonságát, és több mint 50 millió forint kárt okozott. A főügyészség a súlyos következményekkel járó bűncselekmény miatt kiszabott büntetés súlyosítását indítványozta, míg a vádlott és védője felmentésért fellebbezett. Az ügy a pécsi ítélőtáblán folytatódik. Nagyszabású programot tartanak szombaton Pécsett a zsolnai kulturális negyedben, a Szecesszió világnapja alkalmából. Az EOZIN a korszakot formáló nők, a századfordulós divat, az alkotó műhelyek, illetve a zsolnai család áll majd a rendezvény középpontjában. Lesznek jelmezes tárlatvezetések, bemutatják a negyed építészeti kincseit, és alkotó workshopok is várják a vendégeket. A részletekért a negyed hivatalos oldalát érdemes felkeresni. A múlt hétvégén Zalaegerszegen rendezték a sportlövők Dunántúli regionális kupájának első fordulóját, melyen a PSN ZRT sportolói is ott voltak, és összesen 16 érmet szereztek. A klub beszámolója szerint a pécsi sportlövők 6 arany, 6 ezüst és 4 bronzéremmel zárták a küzdelmet lég- és sportpisztoly, illetve kispuska kategóriában.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
1: Ivóvízhálózat bővítési munkák zajlanak Pécsett. A kivitelezés miatt a rengeteg utca területén teljes útzár van érvényben. Szintén teljes útzárra kell számítani a Péter utca egy szakaszán, itt gázhálózati munkákat végeznek. Pécsett a Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában úthelyreállítási munkák zajlanak. A Mikeskelemen utca egy szakaszát lezárták, a Tiborc utcában útszűkület érvényes, a Batsányi utca pedig egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint ma nem lesz zavartalan a napsütés, többfelé megnövekszik a felhőzet, és eső, záporok is kialakulhatnak. A szél kezdetben délies, majd északnyugati irányból fúj, és többfelé élénk lehet. A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt! Kívánok a hét közepén, június 3-án szerdának, Lottiadoknak sok boldogságot, és ugyanezt kívánom a ma szülinapjukat ünneplő kedves Best FM hallgatóknak is, akik hallhatnak ebben a fél órában Whitney Houstont, Sean Paul-t, és pillanatokon belül Tayo Cruz-t is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: salsa.
1: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, június 3-án szerdán, a bringázás világnapján, illetve azon a napon, amelyen 1980-ban Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós a Soyuz 35 fedélzetén visszaérkezett a világűrből. A szerda reggelt pedig az a Sean Paul folytatja, aki nemrég forró hangulatú koncertet adott Budapesten. Indítom a Get Busy-t a Besten, jó reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék. Megfordult tegnaphoz képest a helyzet. Tegnap keleten volt borúsabb, záporosabb, zivatarosabb az időjárás, ma pedig ugyanez a nyugati ország részről lesz elmondható. Onnan érkezik az újabb csapadékzóna, záporok, zivatarok, akár hevesebb viharok is lehetnek. 18 és 31 fok között alakul a maximum, nyugaton lesz hidegebb, keleten melegebb. Még több friss infó és részletes időjárás jelentés hamarosan. Perceken belül 7:30, jó reggelt! Az Aesop Bass dala, a Cruel Summer szól a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A szecesszió világnapjára emlékeznek a Zsolnai negyedben. Napközben több felé előfordulhatnak ma záporok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Nagyszabású programot tartanak szombaton Pécsett a Zsolnai kulturális negyedben, a szecesszió világnapja alkalmából. Az EOZIN a korszakot formáló nők, a századfordulós divat, az alkotó műhelyek, illetve a Zsolnai család áll majd a rendezvény középpontjában. Lesznek jelmezes tárlatvezetések, bemutatják a negyed építészeti kincseit, és alkotó workshopok is várják a vendégeket. A részletekért a negyed hivatalos oldalát érdemes felkeresni. Szeptember 3-a és 6-a között rendezik az idei komlói bányásznapokat. A rendezvény ideje alatt Komló ad otthont az Országos Bányásznapnak is. A programban az Esperantó téren ezúttal is számos koncert szerepel. A fellépők között pedig ott lesz a Honey Beast, a Hiperkarma és a Well Hello is. A szervezők tájékoztatása szerint délelőttönként gyermekkoncertek és interaktív programok várják majd a családokat, és bővül a rendezvény gasztronómiai kínálata is. A koncertek látogatása a 12 év alatti gyerekeknek, valamint a komlói állandó lakcímmel rendelkezőknek díjmentes. Megnyílt az előadásigénylési időszak a Dériné program országjárás és vándorszínház alprogramjaiban. A regisztrált baranyai intézményeknek is június 14-éig van lehetőségük arra, hogy 4 produkciót megjelöljenek a 116 előadást tartalmazó kínálatból. Klasszikus és kortárs színházi előadások, zenés produkciók, irodalmi estek, gyermek és családi előadások, illetve folklór műsorok is elérhetőek. A program célja az, hogy a professzionális produkciók az ország

0: Jelzései szerint ma nem lesz zavartalan a napsütés, többfelé megnövekszik a felhőzet, és eső, záporok is kialakulhatnak. A szél kezdetben délies, majd északnyugati irányból fúj, és többfelé élénk lehet. A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét közepén. Június 3-a van. Szerda, a Clotildok névnapja. Sok boldogságot nekik. 1925-ben a mai napon született Tony Curtis, magyar származású amerikai színész. Minden lében két kanál, nem tudom mondani valamit a filmcím. Nekem igen, gyerekkorom egyik. Hát szüleim által kedvelt sorozata. Vagy filmje? Ja, és Tony Curtis lánya, Jamie Lee Curtis. 1956-ban ezen a napon született Danny Wilde, énekes dalszerző, az amerikai rock duó, a The Rembrandts egyik fele. Ők jegyzik a Jó barátok főcímdalát. Be 1962-ben a mai napon született David Cole, az amerikai CNC Music Factory tagja. 1967-ben ezen a napon született Darnyi Tamás, magyar versenyúszó, többszörös olimpiai és világbajnok. És 1986. június 3 megszületett Rafael Nadal, spanyol teniszező. Sok boldogságot még egyszer, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, nem sokkal 8 óra előtt, hát javában tart a hétközepi csúcsforgalom. Sok helyen nagyon lassan lehet csak haladni, ha óriási dugó baleset van, várom az infót. 0620 55 55 155, közben készülök olyan ingyentségekkel, mint a Soltus oldala. És énekel majd Horváth Tamás is. Rövid szünet, aztán jönnek újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Súlyosítanák a mecsekaljai tűz okozójának büntetését. Napközben többfelé előfordulhatnak záporok. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Az első fokon kiszabott 5 éves börtönbüntetés súlyosítását indítványozta a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség annak a férfinak az ügyében, aki 2022. augusztusában a Mecsek oldalban a tűzgyújtási tilalom ellenére hulladékot égetett, ezzel lángra lobbantva a környéket. A férfi a tettével veszélyeztette az emberek biztonságát, és több mint 50 millió forint kárt okozott. A főügyészség a súlyos következményekkel járó bűncselekmény miatt kiszabott büntetés súlyosítását indítványozta, míg a vádlott és védője felmentésért fellebbezett. Az ügy a pécsi ítélőtáblán folytatódik. A héten folytatódnak a Ha péntek, akkor villány programjai. Június 5-én újra a rendezvénytérre várják az érdeklődőket, akik megismerhetik a helyi borászatokat, gasztronómiát és a régió kulturális örökségét. Ezen a pénteken a tankcsapda is ellátogat villányba. A csapat pénteken nagyszabású koncertet ad, ahol egymást követik majd a közönség kedvenc dalai. A kapukat délután 6 órakor nyitják meg, a koncert este 8:30-kor kezdődik majd. Nemzetközi tűzoltási és műszaki mentési gyakorlatot tart partnereivel közösen a Határszél Egyesület. Június 6-án a Dráva-Szabolcsi kikötő és híd területén tartják majd az önkéntes egyesületek speciális mentési bemutatóját földön, vízen és levegőben. Az érdeklődők láthatnak tűzoltást, műszaki mentést, drónokat, alpintechnikát, kutyákat és sok minden mást. A gyakorlat végén pedig az egyesületek felszerelését is bemutatják, és lesz, amit ki is lehet próbálni. A gyakorlat szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik. Ivóvízhálózat bővítési munkák zajlanak Pécsett. A kivitelezés miatt a rengeteg utca területén teljes útzár van érvényben. Szintén teljes útzárra kell számítani a Péter utca egy szakaszán, itt gázhálózati munkákat végeznek. Pécsett a Mikeskeremen és a Tiborc utca csomópontjában úthelyreállítási munkák zajlanak. A Mikeskeremen utca egy szakaszát lezárták, a Tiborc utcában útszűkület érvényes, a Batsányi utca pedig egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint ma nem lesz zavartalan a napsütés, többfelé megnövekszik a felhőzet, és eső, záporok is kialakulhatnak. A szél kezdetben délies, majd északnyugati irányból fúj, és többfelé élénk lehet. A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És előttük még egy friss közlekedési info Balástól, aki azt írja: Hello, M3 bevezető M0-ás csomópont előtt baleset, csak a leálló sávon arra szólunk. Köszönjük szépen az infót, jó utat. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunkra jött. Mindjárt a Hands-on is itt lesz, elsőként Fábián Juli dalaszol a Zoo Hackerrel közös, Like a Child.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: FM.
1: A legjobb zenék.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt,

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt a hét közepén, június 3-án, szerdán, ahogy Balázs is említette, és be is olvastam az óra elején. Baleset történt az M3-as fővárosi bevezető szakaszán, két autó ütközött a 12-es kilométernél a leállósában, arra szól a forgalom. A torlódás meghaladta a 3 kilométert. És egy jó hír, az M1-esen Budapest felé megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát, tessék bátran használni. Ha pedig dugó baleset van, várom az infót, 0620 55 55 155, Heinz Gábor Bigával megy tovább a szerda reggel a Besten.

Best FM a legjobb zenék, a leghidegebb 17, a legmelegebb 30 fok lesz ma. Hazánkban nyugaton lesz hidegebb, keleten melegebb, nyugat felől jön ugyanis egy újabb hidegfront záporokkal, zivatarokkal, akár hevesebb felhőszakadással. Szóval 17 és 30 fok között lesz a maximum. How bizarr, mennyire bizarr, ez pedig már az OMC dalának címe. Rögtön 8:30, ők folytatják a legfrissebb hírek után itt a Besten. Jó reggelt!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pécsi művészek is bekerültek a Halhatatlanok társulatába. Napközben legfeljebb 23 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. 8 új taggal bővült a Halhatatlanok társulata. Az elismerésben a Pécsi Nemzeti Színház társulatának 2 tagja is részesült. Nagy Iris a színház rendező asszisztense, a Pécsi Balett egykori magántáncosa, illetve Köles Ferenc Jászai Mari díjas színművész is örökös tag lett a Halhatatlanok között. A Halhatatlanok társulatának tagjává vált még Máté Gábor színművész, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznő, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekesek, és Kovács Tibor táncművész is. Növényvédelmi munkákat végez a Biokom. Június

0: kiváló eredményt ért el Sós Gergő, a PSN ZRT Pécsi Sportiskola versenyzője a Lengyelországban rendezett felnőtt triatlon Európa Kupa futamon. Sós a 10. helyen ért célba, mellyel megszerezte pályafutása első top 10-es helyezését ebben a sorozatban. Egyúttal teljesítette az U23-as Európa-bajnokság indulási kritériumát. A klub másik indulója, Kovács Márton, a 49. helyen zárt.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: Ivóvízhálózat bővítési munkák zajlanak Pécsett. A kivitelezés miatt a rengeteg utca területén teljes útzár van érvényben. Szintén teljes útzárra kell számítani a Péter utca egy szakaszán, itt gázhálózati munkákat végeznek. Pécsett a Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában úthelyreállítási munkák zajlanak. A Mikeskelemen utca egy szakaszát lezárták, a Tiborc utcában útszűkület érvényes, a Batsányi utca pedig egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint ma nem lesz zavartalan a napsütés, többfelé megnövekszik a felhőzet, és eső, záporok is kialakulhatnak. A szél kezdetben délies, majd északnyugati irányból fúj, és többfelé élénk lehet. A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. 17 és 30 fok között lesz ma. A maximum nyugat és kelet között óriási különbség lesz. Nyugat felől hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal, akár hevesebb viharokkal, apró szemű jéggel. Érdemes tehát esernyőt magunkkal vinni. Nyugaton lesz hűvösebb, és keleten még kitart a majdnem 30 fok körüli kánikula itt-ott. Hát ilyen ez az élet, mondja erre a 4-es street. Mindjárt, de csak a Flip the Script után. Már is szól a Throw Your Hands in the Air. Ha beszten, jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sok jó zene szól, mert 9 után is a bringázás világnapján lehet tekerni, például a Push the Feeling On ritmusára. És zenél a Random Trip is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Itt például a névnapos Klotildokat lehet ünnepelni, vagy a szülinaposokat, de ha a közlekedési info van, azt is várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a Mind megette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Súlyosítanák a mecsekaljai tűz okozójának büntetését. Napközben többfelé előfordulhatnak záporok. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Az első fokon kiszabott 5 éves börtönbüntetés súlyosítását indítványozta a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség annak a férfinak az ügyében, aki 2022. augusztusában a Mecsek oldalban a tűzgyújtási tilalom ellenére hulladékot égetett, ezzel lángra lobbantva a környéket. A férfi a tettével veszélyeztette az emberek biztonságát, és több mint 50 millió forint kárt okozott. A főügyészség a súlyos következményekkel járó bűncselekmény miatt kiszabott büntetés súlyosítását indítványozta, míg a vádlott és védője felmentésért fellebbezett. Az ügy a pécsi ítélőtáblán folytatódik. Nagyszabású programot tartanak szombaton Pécsett a zsolnai kulturális negyedben, a Szecesszió világnapja alkalmából. Az EOZIN a korszakot formáló nők, a századfordulós divat, az alkotó műhelyek, illetve a zsolnai család áll majd a rendezvény középpontjában. Lesznek jelmezes tárlatvezetések, bemutatják a negyed építészeti kincseit, és alkotó workshopok is várják a vendégeket. A részletekért a negyed hivatalos oldalát érdemes felkeresni. A múlt hétvégén Zalaegerszegen rendezték a sportlövők Dunántúli regionális kupájának első fordulóját, melyen a PSN ZRT sportolói is ott voltak, és összesen 16 érmet szereztek. A klub beszámolója szerint a pécsi sportlövők 6 arany, 6 ezüst és 4 bronzéremmel zárták a küzdelmet lég- és sportpisztoly, illetve kispuska kategóriában.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
1: Ivóvízhálózat bővítési munkák zajlanak Pécsett. A kivitelezés miatt a rengeteg utca területén teljes útzár van érvényben. Szintén teljes útzárra kell számítani a Péter utca egy szakaszán, itt gázhálózati munkákat végeznek. Pécsett a Mikeskeremen és a Tiborc utca csomópontjában úthelyreállítási munkák zajlanak. A Mikeskeremen utca egy szakaszát lezárták, a Tiborc utcában útszűkület érvényes, a Batsányi utca pedig egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint ma nem lesz zavartalan a napsütés, többfelé megnövekszik a felhőzet, és eső, záporok is kialakulhatnak. A szél kezdetben délies, majd északnyugati irányból fúj, és többfelé élénk lehet. A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában többek között a C-Blocktól, Tom Novitól, Sziától, elsőként pedig fókuszban a világunkból kiveszőben lévő szeretet keresése, Black Eyed Peas, Where is the Love? 3, lassan 4 percen múlt 9, jó reggelt, jó utat, jó munkát, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: világ ellen.
1: Best FM, a legjobb zenék. 6 perccel 4-10 után a Nightcrawlers dalával megy tovább a szerda reggel. Jön a Push the Feeling On, és jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágerei mixben majd este a Nightshipben. 6-tól a házigazdától, Whiteboytól, 7-től DJ Effendytől.

Jazz FM, a legjobb zenék, a bringázás világnapja van, úgyhogy én is kimaxoltam a bringával munkahelyre tekerést. Aki nem hiszi, járjon utána Instagram és Facebook oldalunkon. A bringázás jó, környezetbarát és erősebbek is leszünk tőle. Stronger, Kanye West-tel megyünk tovább.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nyugat felől hidegfronthoz záporokat, zivatarokat, akár hevesebb viharok is kialakulhatnak aprószemű jég kíséretében. Ennek megfelelően nyugaton lesz hidegebb, a minimum hőmérséklet ma 17 fok arrafelé, míg keleten kitart a meleg, akár 30 fokig is emelkedhet a maximum. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Mikától a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 után megy tovább a szerda délelőtt négy keréken. És magasan a felhők fölött fent az égben. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpage.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villány.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja a kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon június 11 és 14 között több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Szellaszerti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van.
4: Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécset június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsolnay pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: A szecesszió világnapjára emlékeznek a Zsolnay negyedben. Napközben többfelé előfordulhatnak ma záporok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Nagyszabású programot tartanak szombaton Pécsett a Zsolnay kulturális negyedben, a szecesszió világnapja alkalmából. Az EOZIN a korszakot formáló nők, a századfordulós divat, az alkotóműhelyek, illetve a Zsolnay család áll majd a rendezvény középpontjában. Lesznek jelmezes tárlatvezetések, bemutatják a negyed építészeti kincseit, és alkotó workshopok is várják a vendégeket. A részletekért a negyed hivatalos oldalát érdemes felkeresni. Szeptember 3-a és 6-a között rendezik az idei komlói bányásznapokat. A rendezvény ideje alatt Komló ad otthont az Országos Bányásznapnak is. A programban az Esperanto téren ezúttal is számos koncert szerepel. A fellépők között pedig ott lesz a Honey Beast, a Hiperkarma és a Well Hello is. A szervezők tájékoztatása szerint délelőttönként gyermekkoncertek és interaktív programok várják majd a családokat, és bővül a rendezvény gasztronómiai kínálata is. A koncertek látogatása a 12 év alatti gyerekeknek, valamint a komlói állandó lakcímmel rendelkezőknek díjmentes. Megnyílt az előadásigénylési időszak a Dériné program országjárás és Vándorszínház alprogramjaiban. A regisztrált baranyai intézményeknek is június 14-éig van lehetőségük arra, hogy 4 produkciót megjelöljenek a 116 előadást tartalmazó kínálatból. Klasszikus és kortárs színházi előadások, zenés produkciók, irodalmi estek, gyermek és családi előadások, illetve folklór műsorok is elérhetőek. A program célja az, hogy a professzionális produkciók az ország minél több pontjára eljussanak. Ivóvízhálózat bővítési munkák zajlanak Pécsett. A kivitelezés miatt a rengeteg utca területén teljes útzár van érvényben. Szintén teljes útzárra kell számítani a Péter utca egy szakaszán, itt gázhálózati munkákat végeznek. Pécsett a Mikeskeremen és a Tiborc utca csomópontjában úthelyreállítási munkák zajlanak. A Mikeskeremen utca egy szakaszát lezárták, a Tiborc utcában útszűkület érvényes, a Batsányi utca pedig egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint ma nem lesz zavartalan a napsütés, többfelé megnövekszik a felhőzet, és eső, záporok is kialakulhatnak. A szél kezdetben délies, majd északnyugati irányból fúj, és többfelé élénk lehet. A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az első Lady Gaga-tól, aki az Ördög Prádát visel második részében is feltűnik, saját magát alakítja, színészi teljesítményéről pedig a 76 éves háromszoros Oscar-díjas Meryl Streep így nyilatkozott, vidám, játékos és kész a végtelen improvizációra. Paparazzi, már is villognak a vakuk, és éghetnek a vonalak, ha dugó baleset van. 0620 55 55 155, Max Semlemente vagyok.
0: Best

így születtek meg ezek a szép sztorik.

Last FM a legjobb zenék, miközben a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosa Flea, kinek eredeti hangszere egyébként trombita, szóval, hogy szólóban próbálkozik, elárulta, hogy a banda jelenleg új albumon dolgozik, javában tart a stúdiózás, írják, rögzítik az új dalokat. Flea szerint friss és energikus lesz az új lemez. Alig várjuk, addig is korábbi slágereiket pörgetem, most az Other Side-ot itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma is erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tata és az M0-ás csomópont között. A terelésben és ott is főleg a külső sávban torlódtak fel az autósok. Aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes a belső sávot választania. Az egy fokkal gyorsabb. És egy jó hír is az M1-esről. A Budapest felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtóágát. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnay Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata

0: 2990 forintért, zöldséges csirkeragúleves zöld borsóval és friss petezselyemmel. Az álmenü ropogósra sült fűszeres csirkecomb vajas petezselymes újburgonyával. A B-menü tejfölös gombapaprikás galuskával. A C-menü csirkés sonkás brokkolis rakott penne sajtszószal besütve. A paleo menü 3290 forintért, póréhagymaleves, békönbeteker csirkemáj grillezett körtével, pesztós csicsóka pürével. A Teleki Bisztró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat csurgatott tojásleves fűszeres kenyérkockával, az A-menü sült csirkecomb békönös hagymás burgonyával, a B-menü spenótos gorgonzolás tészta, és végül a vegán menü 3290 forintért, kakukkfüves citromos gombaleves, zöldséges édesburgonyás rakott burgonya.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és FND, a 90-es és

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Next FM. A legjobb zenék.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: tehet.
1: Best FM, a legjobb zenék. Nyugatra már megérkezett a hideg front. Például Sopronban esik az eső, közben ének, sőt tánc az esőben. Oli Mörsz, Dance With Me Tonight a Besten. We've got a special treat for you tonight. I'm gonna call my friend Ali.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az ország nyugati felén már esik, úgyhogy ott abszolút aktuális lesz Rihanna slágere, Umbrella. Az az esernyő, ami tehát ma jól jön, egyre inkább mindenfelé, a legkésőbb keleten eredhet el az eső. Részletes időjárás jelentés a hírek végén, a délelőtt utolsó órájában pedig jön nem utolsó sorban a Happy Gang is.
2: Sokáig voltam távol, az élet jó volt bár.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM.
3: 101.7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejt.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
2: Irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
3: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnay Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, zöldséges csirkeraguleves, zöld borsóval és friss petezselyemmel. Az álmenü ropogósra sült fűszeres csirkecomb vajas petezselymes újburgonyával. A B-menü tejfölös gombapaprikás galuskával. A C-menü csirkés sonkás brokkolis rakott penne, sajtszószal besütve. A Paleo menü 3290 forintért, póré hagymaleves, békönbeteker csirkemáj grillezett körtével, pesztós csicsóka pürével. A Teleki Bistró Pécsett a Tudás Központban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat csurgatott tojásleves fűszeres kenyérkockával, az A menü sült csirkecomb békönös hagymás burgonyával, a B menü spenótos gorgonzolás tészta, és végül a vegán menü 3290 forintért kakukkfüves citromos gombaleves, zöldséges édesburgonyás rakott burgonya.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanat

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Heves záporok, jégeső és felhőszakadás is várható ma. Munkába állt az osztrákoktól kölcsönkért első Intercity, egyre több strandon lehet már fürdeni. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Riasztást adtak ki már a meteorológusok a hazánkon átvonuló hidegfront miatt. Győr-Moson, Sopron, valamint Vasvár megye kivételével az egész országban sárga figyelmeztetés van érvényben, vagyis bárhol lehetnek heves záporok, zivatarok, amelyeket erős széllökések kísérnek. Néha jégeső is előfordulhat, és a középső és délkeleti ország részben felhőszakadás is várható. További részleteket az időjárásról a hírek végén mondok majd. Megérkezett Magyarországra az első olyan Intercity kocsi, amit az osztrák vasúttól kértünk kölcsön, ezt jelentette be a közösségi oldalán a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid posztja szerint a szerelmény légkondicionált, és a nyár folyamán több ilyen kocsi áll majd forgalomba, hogy a zsúfoltabb vonalakon segítsék a közlekedést. Emellett a miniszter azt kérte a MÁV vezetésétől, hogy a korábbinál hatékonyabban készüljenek a nyári forgalomra, vagyis fejleszék az utastájékoztatást, és több pótlóbusz álljon készenlétben. Újabb strandok nyitnak ki a héten. Már a Szegedi, a Kunhegyesi, a Marcali, a Ceglédi és a Csepeli fürdő is várja a pancsolókat. A nagyobb fürdőkomplexumok többsége már májusban megnyitotta a kültéri medencéit, de van néhány olyan fürdő, ami csak a nyári szünet kezdetétől fogadja majd a vendégeket. A Fürdőszövetség adatai szerint a legtöbb strandon idén emelkedtek a belépők árai, átlagosan 5-10%-kal nőttek a tarifák a tavalyiakhoz képest. Holnap lesz a Nemzeti Összetartozás napja. Ebből az alkalomból Szarka Tamás Kossuth díjas zeneszerző közös éneklésre és táncra hívja a világ magyarságát. A Készfogás című dalát ugyanis egy időben több tízezren éneklik majd a Kárpát-medencében és a világ számos pontján, mondta a rádiónak a szerző.
3: Kis Magyarországon is, az elcsatolt területeken is, minden magyar szeretné, akárcsak egyszer egy évben kifejezni azt, hogy igenis mi mégiscsak összetartozunk nyelvünkben, kultúránkban, akár hitünkben van ez az érzés, az az összetartozás. A világ legszelídebb módján, énekkel, tánccal ezt el tudjuk mondani. Nagyon sok ember fog egyszerre énekelni, gondolatban, lelkiekben, ezek fogunk mi magyarok.
2: Esős időnk lesz ma, bár a keleti tájakon délelőtt még sokat süt majd a nap, később ott is beborul az ég, és estig bárhol eleredhet az eső. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadékra számíthatunk, még felhőszakadás, jégeső is előfordulhat, és ahol esik, ott a szél is viharossá fokozódik. 17-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fok valószínű. Holnap már csak keleten lehetnek záporok, máshol napos, száraz idő és 21-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jönnek a Sors gyermekei, Nenes Seri, tesója, Destiny's Child, Iglaj Cseri. Hihetetlen dalával az IMF is érkezik majd, szól az Unbelievable. Az órát pedig Nelly Furtado és Timbaland közösen indítja 5 perc elmúlt 11. Jó munkát, jó utat, kitartást a hét közepéhez. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A brit IMF 91-es slágerét indítottam el. Ez az unbelievable és hihetetlen, hogy míg Európa szerte tarolt és Amerikában is vezette a slágerlistát, a Billboard Hot 100-at, addig hazájában csak a harmadik hely jutott neki.

0: Veszte-FM a legjobb zenék. Ma van a kerékpározás világnapja, amelyet minden évben június 3-án ünneplünk. Az ENSZ által 2018-ban hivatalossá tett jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet a biciklizés környezetbarát, egészségmegőrző és fenntartható jellegére. A bringázás ugyanis nulla károsanyag kibocsátással jár, így óvja a földet és csökkenti a városi széndioxid szennyezést. A rendszeres biciklizés bizonyítottan csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, valamint javítja mentális és fizikai állóképességet. A biciklivel való utazás megfizethető, praktikus alternatívája a gépjárműveknek, ami csökkenti a forgalmi dugókat és pénzt spórol. És hamarosan dél, úgyhogy én is bringára pattanok és elindulok haza, de addig még biztosan játszom Eagle Eye Cherry, Dr. Béres és Rihanna egy-egy dalát is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Majoros Rita jön Justin Timberlake-kel, hát ha nem is az oldalán, de a tarsolyában. A Cry Me a River-rel indul a délután. Jó étvágyat az evéthez. Találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
3: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpage.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villany.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja a kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon, június 11 és 14 között, több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepi Hura látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van.
3: Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsolnay pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Már jövőre visszaállíthatják a katát. Tiszapüspökinél már elkezdődött a tiszavirágzás. Heves záporokra és viharos széllökésekre is számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Jövőre visszatérhet a kata, vagyis a kisadózó vállalkozások tételes adója. Ezt a pénzügyminiszter jelentette be tegnap a parlamentben. Kermen András arról beszélt, hogy a kormány tervei között szerepel az, hogy 2027-től visszaállítják az adónemet, mert egyszerű és kiszámítható. Viszont az a céljuk, hogy még igazságosabb legyen. A kata lényege korábban az volt, hogy a vállalkozók a bevételüktől függetlenül havonta egy fix összeget fizettek be adónak, ami kiváltotta a legtöbb járulékot és a jövedelemadót is. Az adónemet 2022. augusztusában szüntették meg. Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje. A Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház közleménye szerint ma hajnalban hunyt el. A férfira hétfőn omlott rá egy bontás alatt álló ipari épület, több méter mélyen szorult a romok alá, és órákig tartott, mire kiszabadították őt. Alsó végtagi medencetái és belső sérülésekkel vitték kórházba, de az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség egyelőre vizsgálja, hogy miért omlott össze a 4 emeletes épület. Idén is keresik a Balaton legjobb strandját. A kék hullámzászló strand minősítés iránt ezúttal is nagy az érdeklődés. Rengeteg település szeretné elnyerni az elismerést, tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
2: A balatoni strandoknak a színvonalát próbáljuk emelni azzal, hogy egy olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami esetleg a jövőbe mutat. Motiválni az üzemeltetőket egy folyamatos fejlesztésre, illetve egy nagyon jó karbantartásra.
1: Szokatlanul korán kezdődött idén a tiszavirágzás. Tiszapüspökinél már láthatjuk a kérészeket, pedig a jelenség csak június 20-a körül szokott indulni a folyón. A szakemberek szerint a tartósan alacsony vízállás miatt a vízhőmérséklete gyorsabban emelkedett, mint a korábbi években, ez pedig kedvező környezetet teremtett a kérészlárvák számára. Most valószínűleg egy előrajzás látható a Tiszán, a leglátványosabb főrajzás pedig ezután következik majd, de hogy pontosan mikor lesz, azt az időjárás miatt nehéz megjósolni. Tartsuk késznél ma az esernyőket, estig bárhol lehetnek heves záporok, zivatarok. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadék várható, néhol felhőszakadás és jégeső is előfordulhat, és a szél is viharossá fokozódik. 17-24 fokot mutatnak most a hőmérők, de keleten akár 30 fok is lehet. Holnapra elhagyja hazánkat a hidegfront, vagyis napos, száraz időben bízhatunk, és csak a keleti tájakon eredhet el az eső. Holnap 21-28 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás napot, kellemes szerdát kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok, elmúlt dél, úgyhogy jöttem szórakoztatni. Hozom a legjobb zenéket, a felejthetetlen slágereket a 90-es, 2000-es évekből. Itt lesz Janet Jackson, aztán Sophie Alice Baxter, a Rascal Flatts, vagy éppen Manu Chao. Most pedig Justin Timberlake-kel indul a délután. Jön a Cry Me a River.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szép délután mindenkinek, remélem, hogy jól telik a nap, és hogy nem csak munkaidőben és munka közben tudják a Best FM-et hallgatni, hanem egész nap, akár ebéd idő közben, akár egy kis lazuláskép, vagy autóvezetés közben, ha már itt tartunk. Ma is várom a közlekedési információkat, úgyhogy utazzunk együtt. 0620 55 55 155 a számunk, érdemes megjegyezni. Ide kell majd válaszolni a nap kérdésére is, hamarosan azt is felteszem, de ma is, ahogy az minden délután lenni szokott, a legnagyobb szerep az igazán jó zenéké lesz. Rascal Flatts, Life is a Highway, jöhet. Nemrég tudtam csak meg, hogy ez a Verdák című filmnek az egyik betétdala, az unokaöcsém mutatta, azóta ezt énekeljük együtt. De itt lesz a 4-es Street és az Üzenet a távolból, jön Sophie Ellis Baxter ikonikus slágere és a Murder on the Dance Floor, de előtte még Janet Jackson érkezik és a That's the Way Love Goes. Hát ilyen hangulat lesz ma délután, itt a Best FM-en.

0: legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Rascal Flatts és a Life is a Highway. Ez a Verdák Betét dala, úgyhogy talán a legjobb útközben hallgatni. És ha már ott vagyunk útközben, akkor hozom is a legfrissebb közlekedési információkat ma délután is. 0620 55 55 155, önök pedig, ha látnak valamit, ide küldjék el, vagy hívjanak. Ma is Bak térségében aszfaltoznak, ezért az M3-as autópályán a 48-as és a 39-es kilométerek között Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásárosnaomény felé autózók a külső és a leállósávot használhatják. A munka kapcsán pedig Budapest felé lezárták a Galga pihenőt, úgyhogy ezzel kell számolni. Én pedig számolok az önök üzeneteivel is. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk. Jöhetnek ma is az útinfók. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Hősök dala, játszunk, ezek pedig a legfrissebb hírek lesznek. Pár perc múlva hallgatjuk őket, mert mindjárt egy óra. Aztán itt lesz DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince és a Boom Shake the Room. És jön majd Rózsa Magdi is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószerviz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
4: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és FND, a 90-es és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: A meteorológusok miatt lesznek pontosabbak a repülők, eltűnhetnek a városokból a gigaméretű plakátok, kellenek az esernyők, ma bárhol lehetnek heves záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Idén is segítik a meteorológusok a légiforgalmi irányítók munkáját, hogy a nyári csúcsforgalomban minél pontosabbak legyenek a repülők. A Hungarokontroll és a Hungaromet együttműködésének köszönhetően tavaly 80%-kal sikerült csökkenteni a járatkésések számát, ezt mondta rádiónknak Bárány Ákos, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatója.
2: A nappali szolgálat mellett most már éjszakai készenléti műszakot is adnak a Hungaromet munkatársai, emellett pedig a repülés meteorológiai szoftver továbbfejlesztése is elkezdődött. Pontosabb döntéstámogatást biztosít az időjárási helyzetek kezeléséhez a légiforgalmi irányítók számára. A nyári csúcsidőszakban, amikor az ivatarok is aktívabbak, hatékonyabban tudjuk kezelni a forgalmat, csökkenteni a késéseket.
1: Eltűnhetnek a gigaplakátok az épületekről. Egy friss törvényjavaslat szerint a jövőben csak utcabútorokon, hirdető és villanyoszlopokon, valamint tetőszerkezetre rögzített tartó berendezésekre lehet hirdetéseket kihelyezni, és a reklámfelület nem lehet nagyobb 15 négyzetméternél. Ha elfogadják a javaslatot, akkor szeptember végéig el is kell tűnniük a szabálytalan helyen lévő plakátoknak. Ha pedig ez nem történik meg, akkor az önkormányzatok dönthetnek a bírság összegéről. Mesterséges intelligenciával működő ügyfélszolgálatot indított nagyoroszi önkormányzata. Egyelőre chat felülettel működik a rendszer, és még a tanulási fázisában van, de tud minden információt, ami a Nógrád vármegyei község honlapján található. A szolgáltatás csak nemrég indult, de már 70 kérdést tettek fel a digitális asszisztensnek a helyiek, és csak kettőre nem tudott válaszolni. A projektet vezető alpolgármester szerint, ha sikeres lesz a teszt időszak, akkor telefonon is igénybe lehet majd venni az AI asszisztenst. Júliustól fizetőssé válik a kölni dóm. A turistáknak 12 eurót kell majd fizetniük, a híveket, akik imádkozni mennek oda, továbbra is ingyen engedik majd be, ezt közölte a katedrális vezetése, akik hozzátették azt is, hogy a bevételt a dóm karbantartására és fenntartására fordítják. A katedrális Németország egyik legnépszerűbb látnivalója, évente mintegy 6 millióan keresik fel. Borongós, esős időnk lesz ma, estig bárhol lehetnek heves záporok, a Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadékra számíthatunk, míg felhőszakadás, jégeső is előfordulhat, és ahol esik, ott a szél is viharossá fokozódik. 17-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fok valószínű. Holnap már napos, száraz idő és 21-28 fok várható, és csak keleten eredhet el az eső. Pénteken újra eshet, de napsütésben is bízhatunk, és 20-27 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt egy óra és szép délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, töltsék velem ezt az órát is. Hamarosan felteszem a napkérdését, de előtte még egy kicsit csavargunk a Bagosi Brothers Company-vel. Jön a Valahol itt, megyünk majd 50 Cent-tel mulatni, itt lesz az In The Club, de most az Afromedúzával táncolunk. Jön a Passzilda, szép napot!
0: Best FM,

nem marad nyomom se majd. Nem vagyok bolond, se vak. Ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.

Best FM a legjobb zenék. A Bakosi Brothers Company valahol itt dala után meghoztam a nap kérdését. Mi az, amit a gyermekeink már nehezen értenének, hogyha a régi nyarakról mesélnénk nekik? Gondolok itt ilyesmire, hogy akkor kellett hazamenni, amikor felkapcsolódtak a kinti lámpák, vagy igazából a szüleinknek fogalma sem volt, hogy merre bicajozunk a haverjainkkal, bármelyik felnőtt ránk szólt, akkor viselkedtünk, szóval ilyesmikre vagyok ma délután kíváncsi. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ma is a válaszok, de ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy mindenhol lehet kommentelni, és velünk mindenhol lehet isteni zenéket hallgatni, úgyhogy mindjárt jön Kylie Minogue és az In Your Eyes, most pedig az Everything But The Girl és a Missing Totteri remixében a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tata és az M0-as autóút csomópontja között a kiépített terelésben erős a forgalom továbbra is, vagy hát mondhatom azt is, hogy ma délután is torlódnak az autók, főként a külső sávban. Aki autóval halad és Budapest a célja, ma is érdemes az átterelt belső sávot választania. Jelenleg a terelés előtt Tatánál a 73-as és a 67-es kilométerek között is torlódik a kocsisor. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Ócsa és az M0-as autóúti csomópont között a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki mozgó munkavégzés mellett. Emiatt a munkaterületnél csak a belső sáv járható, jelenleg is 29-es kilométertől a 25-ös kilométerig torlódik a forgalom. Az M1-esen a főváros felé a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát megnyitották, úgyhogy legalább egy jó hírem is van. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés pedig elkezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat lezárták. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Márkkal romantikáztunk egy kicsit, ez volt a Mencs meg szerelem. A folytatásban friss hírek jönnek, mert pár perc is 2 óra, aztán itt lesz majd David Guetta. Üzenem majd a Follow the Flow is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Heves záporokra, jégesőre és felhőszakadásra számíthatunk ma. Ma éjszaka leáll az ügyfélkapu, mosószerhamisító hálózatra csaptak le a pénzügyőrök. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Riasztást adtak ki már a meteorológusok a hazánkon átvonuló hidegfront miatt. Győr-Moson-Sopron, valamint Vasvár megye kivételével az egész országban sárga figyelmeztetés van érvényben, vagyis bárhol lehetnek heves záporok, zivatarok, amelyeket erős széllökések kísérnek. Néha jégeső is előfordulhat, és a középső és délkeleti ország részben felhőszakadás is várható. További részleteket az időjárásról a hírek végén mondok majd. Leállás jön a digitális ügyintézésben. Ma este 11 órától holnap hajnali 1 óráig nem lesz elérhető a központi azonosítási ügynök, vagyis a KAÜ szolgáltatás, és az ügyfélkapura sem tudunk majd belépni. Karbantartást végeznek a rendszerben, ezért áll le a digitális ügyintézés. Mosószerhamisító hálózatot számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Országszerte több mint 50 helyszínen csaptak le a pénzügyőrök, és nyomdaipari gépsorokat, lamináló és címkedaraboló gépeket, és több száz hamis címkét foglaltak le. Az elkövetőket pedig azzal gyanúsítják, hogy az általuk gyártott termékekre népszerű, ismert márkák címkéit tették, és így árulták azokat. Mosó- és tisztítószereket és még kozmetikumokat is hamisítottak. Ezzel több mint 350 millió forintos kárt okoztak. 12 gyanúsított hallgattak ki, és végül 8 embert vettek őrizetbe. Korhű receptek és történelmi ízek kerülnek középpontba idén a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat kiemelt helyszíne Sopron lesz, a fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, ezt mondta rádiónknak Magna Zsófia gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
2: Enni mindenki szeret, a gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágakkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
1: Tartsuk kéznél ma az esernyőket, estig bárhol lehetnek heves záporok, zivatarok. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén kiadós csapadék várható, néhol felhőszakadás és jégeső is előfordulhat, és a szél is viharossá fokozódik. 17-24 fokot mutatnak most a hőmérők, de keleten akár 30 fok is lehet. Holnapra elhagyja hazánkat a hidegfront, vagyis napos, száraz időben bízhatunk, és csak a keleti tájakon eredhet el az eső. Holnap 21-28 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is jönnek az utánozhatatlan slágerek. Én Majoros Rita vagyok, jön mindjárt Michael Gray és a The Weeknd. Itt lesz Britney Spears is a Crazy-vel, Kelis is a Trick Me-vel, és David Guetta pedig indítja az órát Just a Little More Love. Egy jó hangulatú délután, itt a Best FM-en. Csodás napot kívánok mindenkinek. Holnap már csütörtök.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés hozni minosztagját. Kinek mi az, amit a gyerekei már nehezen értenének meg, hogyha a régi nyarakról mesélne neki? Kati azt írja, csak akkor mentünk haza, amikor felkapcsolták az utcai lámpákat. Anyukámnak fogalma sem volt, hogy éppen melyik utcában vagyok, kivel, de megbízott bennünk, és akkor még olyan nagyon nem volt mitől félni, vagy legalábbis ők úgy érezték. Írt Erika is, reggel elindultunk biciklivel, és este értünk haza telefon nélkül. Ezek azért nagyon jó kis nyarak voltak. Gábor azt írja, a számítógépet nyáron hetekig be se kapcsoltuk, mert eszünkbe sem jutott. Ildikó annyit írt, a nagyszüleimnél nem volt internet, mégis sosem unatkoztunk. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide még a hasonló, nosztalgikus gondolatok. Mellé Britney Spears és a Crazy, aztán Kelly és a Trick Me.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: A hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és folyamatosan

Best FM a legjobb zenék. Jó utat azoknak, akik úton vannak, és hát hozom is a legfrissebb információkat, mert sajnos van bőven. A keleti pályaudvarnál a Tököli úton baleset történt, ezt írta nekem Cili. Nagyon szépen köszönöm ezt a budapesti infót, de ugyanígy a fővárosban a Horánszky utcában is baleset történt, úgyhogy ott is figyelni kell a 8. kerületben. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még ide az üzenetek. Ide jött az is, hogy az M1-es autópályán a főváros felé megnyitották a 17-es kilométernél a Biatorbágy csomópont felhajtó ágát, úgyhogy egy jó

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Katon Club Singers, Hofi 90, június 17-én Pécsen, a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, személyesen Pécsen, a Turinfortban, illetve a Zsolnai pénztáraiban.
2: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek meetingpage.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villany.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon június 11 és 14 között több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszerti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van.
2: Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Turinformban és a Zsolnay pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
4: Baranyában is számos program várja a közönséget a múzeumok éjszakáján. Viszonylag sok napsütésre számíthatunk holnap. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Június 20-án rendezik az idei Múzeumok éjszakája rendezvényét, melynek középpontjában ezúttal a gasztronómia és annak a kultúrával való kapcsolata áll majd. A programba idén több mint 450 intézmény kapcsolódik be országszerte, több mint 3000 programmal. Pécsett például pincetúra, éjszakai tárlatjárat, zongora improvizációk és bábos felolvasó színház is várja a közönséget. Pécs mellett pedig Mohácson és Komlón is lesznek programok. A részletekről a rendezvény hivatalos oldalán a muzei.hu-n lehet tájékozódni. Új eszközzel segíti a Nébih az aranyszínű sárgaság elleni védekezést a szőlőültetvényekben. A hivatal interaktív térképes alkalmazást tett közzé weboldalán, ahol pontosan követhető a betegség terjedése, ami segíthet a védekezési stratégiák megtervezésében. Azt írják, a laboratóriumi vizsgálatok eddig 18 vármegyében, köztük Baranyában is kimutatták a kórokozó jelenlétét. A hazai borvidékek közül 21 esetben igazolták korábban a betegséget. A térképet, valamint az annak használatáról szóló bemutatót a Nébih honlapján érhetik el az érintettek. Lakhatási pályázatot hirdetett Szigetvár önkormányzata. A város 18 és 35 év közötti Szigetváron dolgozó fiatalok számára tette közzé az Esély Otthon, Édes Otthon című felhívást. A pályázat keretében két ingatlant osztanak ki, olyan egyedülálló fiatal vagy fiatal pár család számára, akik a város jövője szempontjából értékes végzettséggel, szakképesítéssel rendelkeznek. A cél a letelepedés támogatása. A Vár utcában, illetve a Kossuth téren található ingatlanok összkomfortosak, bútorozottak és műszaki cikkekkel is felszereltek. Várható a július végén lehet majd elfoglalni azokat. A pályázatokat június 17-éig várják, a részletekről Szigetvár hivatalos oldalán lehet tájékozódni. A magyar női 3x3-as kosárlabda válogatott Varsóban szerepel a világbajnokságon. A nyitókörben a magyarok 21-12 arányban megverték az olimpiai második helyezett spanyolokat, majd a második fordulóban 18-15 arányban kikaptak az Egyesült Államok csapatától kedden. A magyar csapat csütörtökön folytatja a küzdelmeket, Ausztrália, majd Mongólia válogatottja ellen. Az öttagú csoport győztese egyenesen a negyed döntőbe kerül, míg a második és harmadik helyezett megküzd egymással a nyolc közé jutásért.
0: A 101 hét Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: Pécsett a Rengeteg utcában ivóvíz hálózat bővítési munkák zajlanak. A területen teljes útzár van érvényben, csak gyalogosan lehet közlekedni. Szintén teljes útzárra kell számítani a Péter utca egy szakaszán gázhálózati munkák miatt. A Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában úthelyreállítási munkákat végeznek. A Mikeskelemen utca érintett szakaszát teljesen lezárták, a Tiborc utcában útszűkület érvényes, a Batsányi utca pedig egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint csütörtökön térségünkben már sok napsütés várható, számottevő csapadék nem valószínű, hogy érkezik. A déli délnyugati szél többfelé élénk lehet még, kora reggel 14, napközben legfeljebb 23 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb 4 órakor, már is folytatódik a szerda délután. A mikrofonnál este hatig H. Horváth László. Hamarosan velünk lesz Horváth Tamás és a Fehér Holló. Érkezik egy újdonság Ágostól, Kegyetlen szerelem. Előtte játszik a Black Eyed Peas Fergie-vel. Don't Fun Feed My Heart.
0: 101 hét Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok a mikrofonnál, H. Horváth László. Megjött a nyáriasabb, csapadékosabb időjárás, úgyhogy beindult a szúnyog invázió is. Bizony-bizony szaporodnak a vérszívók, de hogy mit érdemes róluk tudni, illetve hogy valóban gondot jelente például a tigris szúnyog megjelenése Baranyában, erről bővebben hétvégén a Pécs Café Lightban lehet hallani. Időjárással folytatom hamarosan, addig is velünk lesz Karamel, Kid Rock, Dr. Béres, illetve most az Envog 90-es klasszikusa. 92-ből szól a Free Your Mind, a Best FM-en. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free your mind.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Kiadták a citromsárga figyelmeztetést a Baranya vármegyére is a várató nagyobb mennyiségű záporzivatar miatt. Egyébként a szakemberek szerint akár 14-16 mm is érkezhet. Pécset most 21, Komlón 20 fokat mérhetünk. Holnap reggel 14, napközben maximum 21-22 fok lesz. Megszűnik a csapadékhajlam, több lesz majd a napsütés. Aztán pénteken feltámad a szél, lesz egy kis eső, ott egyébként 26-27 fokra készülhetünk, míg szombaton 26, vasárnap már 30, jövő héten hétfőn és kedden 31, akár 32 fok is előfordulhat. Arról nem is beszélve, hogy szombaton és vasárnap, valamint hétfőn magas lesz az UVB sugárzás, úgyhogy lehetőleg 11 és délután 3 óra között ne menjünk ki a napra, illetve használjunk már most magas faktorszámú fényvédőkrémet. Én pedig folytatom a dalokkal, hiszen nálunk nincsen megállás, sem megszakítás. Rövidesen velünk lesz majd a Savage Garden, aztán jön a Tankcsapda, akik pénteken villányban fognak fellépni. Egészen biztos vagyok benne, hogy ezt a dalt is eljátsszák majd Pesten megjelent Isten, melyet megelőz majd a Basement Jacks és a Good Luck.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Ne! Indulj már! Mi lesz már? Kérlek!
4: A nem induló autóknak akkumulátor problémái vannak. Ne aggódjon! Igényelje most akkumulátorának ingyenes bevizsgálását a Varta új akkumulátortesztelő és ellenőrző programjában. Keresse a Varta kiemelt partnerét és kérje akkumulátorának ingyenes bevizsgálását. Bettó Kft. Pécs, Siklósi út 18.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Közlekedési információval kapcsolatban az SMS és a Viber szám 30-as 889-107-es. Egy hallgatónk jelezte, hogy Turonyban már kiállt a Trafipax, neki is köszönöm szépen. Hasonlókat tehát este hatig várok. Rövidesen friss hírek majd délután 4 órakor. Előtte itt van Frenyó Ágnes a 90-es évekből. Ez bár a most jó, a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: A folytatásban már is meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat, aztán pedig szólnak a dalok megállás megszakítás mentesen. Jön majd a No Doubt, ők egyébként 86-ban Kaliforniában alakultak, 92-ben jelent meg az első lemezük, amely nem volt zajos siker, ellenben a 95-össel, amelyen már rajta volt a nagy-nagy sláger, a Don't Speak. Akkoriban még Gwen Stefani fiatalabb volt, kevesebb volt benne a műanyag, no meg a botox is. Ők érkeznek a Hey Baby-vel perceken belül a Best FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Autósok, figyelem! Használt autó felvásárlás a Divital Kft-nél. Autót cserélne? Új autót vásárol, de nem elégedett autója beszámítási árával? Vagy csak eladná? Kérjen ajánlatot a Divital Kft-től. Pécs, Árnyasút, a Honvéd Kórház mellett. autofelvásárláspécs.hu.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
1: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpage.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villány.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja a kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon június 11 és 14 között több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van.
1: Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsolnay pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június első három hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Viktor Vazarelli ihlette az idei fényfesztivál programjait. Csütörtökön is 25 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Július 2-a és 5-ek között rendezik az idei Zsolnay Fényfesztivált, melyen az egyik leglátványosabb program újra a Zsolnay Light Art Video Mapping verseny lesz, amikor életre kell a pécsi Székesegyház homlokzata a vetítések által. Az idei mezőny alkotásait Viktor Vazarelli inspirálta. A szervezők szerdai közleménye szerint az idei döntősök között bolgár, olasz és kínai alkotók vannak. A versenyprogram mellett pedig látható lesz egy olyan animáció is, melynek kiinduló pontját Martin Ferenc grafikái és rajzai adják. A nézők idén az elmúlt 10 év legjobb díjnyertes alkotásait is újra megtekinthetik. Felkavaró hírrel folytatjuk. Az első fokon kiszabott tényleges életfogytiglani fegyházbüntetés helyben hagyására tett indítványt a napokban a pécsi fellebbviteli főügyészség. Annak a férfinak az ügyében, aki 2024. októberében megölte 2 éves alvó kisfiát egy Somogy megyei településen. A férfinak korábban megromlott a kapcsolata élettársával. Válásuk után a gyerek az édesanyjával maradt. A férfi előre kitervelte, hogy a kisfiú megölésével áll bosszút az asszonyon. A férfit a kaposvári törvényszék életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte. Az ítélet ellen a vádlott és védője fellebbezést jelentett be, elsősorban felmentésért, másodszorban enyhítésért. Az ügy másodfokon folytatódik. Várhatóan idén is lesz lehetőség nyári diákmunkára Vajszlón. A település önkormányzata azt közölte, 16 és 25 év közötti diákok jelentkezését várják június 11-éig. A programban azok vehetnek majd részt, akik rendelkeznek érvényes diákigazolvánnyal, és nyáron ténylegesen munkába tudnak állni. A részletekről a Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatalban lehet bővebbet is megtudni. Jótékonysági lábtenisztornát rendeznek szombaton Pécsett, a Veres Endre utcai teniszcentrumban. A PSN ZRT szervezésében megvalósuló esemény bevételével és a felajánlásokkal Supák Gergő gyógykezelését kívánják segíteni. A pécsi kisfiúnál 3 éves korában diagnosztizáltak súlyos, idegrendszeri betegséget, a gyógykezelések pedig komoly anyagi terhet jelentenek a családnak. A szombaton reggel 9 órakor kezdődő eseményen részt vesz Éger László, korábbi válogatott labdarúgó, és dr. Kovács Filászló, a Magyar Lábtenisz Szövetség alelnöke is.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
4: Pécsett a rengeteg utcában ivóvíz hálózat bővítési munkák zajlanak. A területen teljes útzár van érvényben, csak gyalogosan lehet közlekedni. Szintén teljes útzárra kell számítani a Péter utca egy szakaszán gázhálózati munkák miatt. A Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában úthelyreállítási munkákat végeznek. A Mikeskelemen utca érintett szakaszát teljesen lezárták, a Tiborc utcában útszűkület érvényes, a Batsányi utca pedig egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint csütörtökön térségünkben már sok napsütés várható, számottevő csapadék nem valószínű, hogy érkezik. A déli délnyugati szél többfelé élénk lehet még, kora reggel 14, napközben legfeljebb 23 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A friss híreket, információkat követően jön már is több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen. Ha az időrendet nézzük, akkor bizony a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva csak is a legjobba fognak szólni. Például Nelly Furtado, I'm Like a Bird, előtte zenél Unknown.
0: 101.7 Best FM.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

a legjobb zenék, ez a Szentegyhíd Best FM. Továbbra is szemtanúkat keresnek a pécsi rendőrök, ugyanis május 1-én 14 óra 40 perckor ismeretlen személy futott a járdán Pécsett a Rákóczi utca 69-es szám előtt, majd körültekintés nélkül leszaladt az úttestre, mely során egy sötétzöld Honda elsodorta. A gyalogos a baleset során megsérült, azonban elszaladt, viszont jó pár tárgya ott maradt a helyszínen. A pécsi rendőrkapitányság kéri, hogy aki szemtanúja vagy netán érintettje volt az esetnek, azt tegyen bejelentést akár névtelensége megőrzése mellett. A telefontanú zöld számán ez a 0680-555-111-es, vagy hívja a 112-es központi segélyhívószámot, illetve várják személyesen is a pécsi rendőrkapitányságon. A felhívás után folytatódik a zenei maraton, rövidesen Beyoncé-val, Kálai Sanders Andrással, most viszont adom a 90-es klasszikust, a feldolgozás Solámától, ez már a You Might Need Somebody, a Best FM-en.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: A komlói rendőrök továbbra is nagy erőkkel keresik az eltűnt rózsavölgyi Leonátót. A 11 éves fiú április 3-án engedély nélkül távozott Vázsnaki otthonából, azóta magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőrintézkedések eddig nem vezettek eredményre. A fiú körülbelül 140-145 cm magas, barna hajú, barna szemű, eltűnésekor sportcipőt, valamint sötétkék melegítő szettet viselt. A komlói rendőrkapitányság kéri a hallgatókat, hogyha valaki látta a fiút, vagy éppen tud annak tartózkodási helyéről, azt tegyen bejelentést a 0680 555 111

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Június 3-a van, nézzük a születésnaposokat. 57 éves Keleti Andrea táncművész, 45 éves Bot Miklós zenész népdalgyűjtő és 40 éves Rafael Nadal spanyol teniszező. A születésnaposok után hamarosan jönnek a legfrissebb hírek és információk, előtte viszont itt van a visszatérőben lévő Madonna, akinek a comebackje hát nem szólt akkorát, mint gondoltuk volna. Most viszont stabilan hozza a slágert Justin Timberlake-e közösen, ez a 4 Minutes az új évezredből.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Az egykoron csigahajjal pompázó Craig Daviddel készülődik, tőle szól a Folkinovai pontosan 2000-ből, előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk, délután 5 órakor a Best FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagymnázium.hu.
3: Katon Club Singers, Hofi 90, június 17-én Pécsen, a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, személyesen Pécsen, a Turinfortban, illetve a Zsolnai pénztáraiban.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Baranyában is számos program várja a közönséget a múzeumok éjszakáján. Viszonylag sok napsütésre számíthatunk holnap. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Június 20-án rendezik az idei Múzeumok éjszakája rendezvényét, melynek középpontjában ezúttal a gasztronómia és annak a kultúrával való kapcsolata áll majd. A programba idén több mint 450 intézmény kapcsolódik be országszerte, több mint 3000 programmal. Pécsett például pincetúra, éjszakai tárlatjárat, zongora improvizációk és bábos felolvasó színház is várja a közönséget. Pécs mellett pedig Mohácson és Komlón is lesznek programok. A részletekről a rendezvény hivatalos oldalán a muzei.hu-n lehet tájékozódni. Új eszközzel segíti a Nébih az aranyszínű sárgaság elleni védekezést a szőlőültetvényekben. A hivatal interaktív térképes alkalmazást tett közzé weboldalán, ahol pontosan követhető a betegség terjedése, ami segíthet a védekezési stratégiák megtervezésében. Azt írják, a laboratóriumi vizsgálatok eddig 18 vármegyében, köztük Baranyában is kimutatták a kórokozó jelenlétét. A hazai borvidékek közül 21 esetben igazolták korábban a betegséget. A térképet, valamint az annak használatáról szóló bemutatót a Nébih honlapján érhetik el az érintettek. Lakhatási pályázatot hirdetett Szigetvár önkormányzata. A város 18 és 35 év közötti Szigetváron dolgozó fiatalok számára tette közzé az Esély Otthon, Édes Otthon című felhívást. A pályázat keretében két ingatlant osztanak ki, olyan egyedülálló fiatal vagy fiatal pár család számára, akik a város jövője szempontjából értékes végzettséggel, szakképesítéssel rendelkeznek. A cél a letelepedés támogatása. A Vár utcában, illetve a Kossuth téren található ingatlanok összkomfortosak, bútorozottak és műszaki cikkekkel is felszereltek. Várható a július végén lehet majd elfoglalni azokat. A pályázatokat június 17-éig várják, a részletekről Szigetvár hivatalos oldalán lehet tájékozódni. A magyar női 3x3-as kosárlabda válogatott Varsóban szerepel a világbajnokságon. A nyitókörben a magyarok 21-12 arányban megverték az olimpiai második helyezett spanyolokat, majd a második fordulóban 18-15 arányban kikaptak az Egyesült Államok csapatától kedden. A magyar csapat csütörtökön folytatja a küzdelmeket, Ausztrália, majd Mongólia válogatottja ellen. Az öttagú csoport győztese egyenesen a negyed döntőbe kerül, míg a második és harmadik helyezett megküzd egymással a nyolc közé jutásért.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: Pécsett a Rengeteg utcában ivóvíz hálózat bővítési munkák zajlanak. A területen teljes útzár van érvényben, csak gyalogosan lehet közlekedni. Szintén teljes útzárra kell számítani a Péter utca egy szakaszán gázhálózati munkák miatt. A Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában úthelyreállítási munkákat végeznek. A Mikeskelemen utca érintett szakaszát teljesen lezárták, a Tiborc utcában útszűkület érvényes, a Batsányi utca pedig egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint csütörtökön térségünkben már sok napsütés várható, számottevő csapadék nem valószínű, hogy érkezik. A déli délnyugati szél többfelé élénk lehet még, Kora reggel 14, napközben legfeljebb 23 fok várható.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: A friss híreket, információkat követően hamarosan egy kis Amcsi House zenét hallgatunk. Érkezik Crystal Waters, akinek pályafutása 92-ben indult a Gypsy Woman című felvétellel. Ezúttal a 100 Pure Love szól tőlem, de csak is Craig David után. Ugyanis most ő énekel, ez a Walking Away.
6: 101 hét Best FM.

A legjobb zenék, ez a Szent Egy Hét Best FM. Holnap reggel 14, napközben 22-23 fokra számíthatunk, jóval kevesebb lesz a csapadék és kisüt még a nap is. Pénteken reggel 14, napközben 27 fok lesz, szombaton 26 fokra készületünk, mi vasárnap és hétfőn 30-31, jövő héten kedden akár 32 fok is előfordulhat. Érdemes figyelni a bőrünk egészségére, ugyanis szombaton, vasárnap és hétfőn meglehetősen magas lesz az UV-sugárzás. Az időjárás hírei után rövidesen folytatjuk egy beszélgetéssel, addig is velünk lesz Berecki Zoli, illetve most Kenny Williams, ez a World Celebration a Best of Men.

0: legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Jövő héten 31, akár 32 fokot is mérhetünk, hogy ebben a meleg időben mire figyeljünk az állatokkal kapcsolatban. Erről beszélgettek Gelányiné Tóth Tündével, a Komlói Állatvédő Egyesület elnökével.
1: Hát ugye ezt többször elmondjuk mindenféle platformon, de nem győzzük hangsúlyozni, hogy érdemes mindenképpen árnyékos helyet biztosítani nekik, hogyha mondjuk ugye nem benti tartásról van szó, illetve hát a víz mindenképpen legyen friss víz előttük több helyen, ne a napon hagyjuk felmelegedni, illetve hát ugye ez érdemes odafigyelni tényleg a kedvencünknek a viselkedésére, ha esetleg olyasmi dolgot tapasztalunk, hogy nagy isten zirgutát kapna, tehát bármilyen mondjuk eltérő az eddigi viselkedését, hogy szaporában veszi a levegőt, felmegy a testfő mérséklete, akkor ne próbáljunk meg otthon házi praktikákat. Nyilván azonnal esetleg mondjuk egy hűvös helyre tenni, de ügyes lepedővel leborítani, amíg az állatorvos nem jön, de azonnal állatorvost kell hívni, mert itt szinte percek kérdése lehet, hogy megkapja az infúziót, ami megmenti az életét. Nyilván a megelőzés a fontos, de ha esetleg megtörtént a baj, akkor meg hogy azonnal állatorvos. Tehát árnyék, fedett hely és friss víz mindenképpen legyen az állatok előtt.
0: Jobbában tart a kullany szezon, ilyenkor ugye mindig két.

0: mondjuk a gyümölcsfa alatt is ugyanúgy megtalálhatóak, tehát nem feltétlen kell kimozdulni otthonról, hogy kullancs belemenjen a kedvencünkbe. Érdemes állatorvossal konzultálni, hiszen vannak különböző kutyafajták, amiknek nem minden bolhaírtó készítmény, meg kullancsírtó készítmény adható. Van olyan fajta, mondjuk egy ilyen egyszerű gyógyszer, amit megeszik a kutya, és akár 2-3 hónapig is távol tartja akár a kullancsos szúnyogot. Itt is figyelni kell arra, hogy milyen fajta kutyánk van, van-e esetleg külön betegsége, hiszen mondjuk ha mondjuk már beteg kutyánk van, akkor nyilván ez sem adható, tehát mindenképpen érdemes esetleg konzultálni az állatorvossal, vagy az állatpatikába, hogy hogy teszik ezt a készítményt, és akkor meg lehet találni mindenkinek azt, ami, mert sokan mondják, hogy neki bejött az anyagkörbe, a másiknak nem. Érdemes tényleg addig körbe kérdezni, vagy kikísérletezni, hogy melyik az, ami jó. Ha pedig megtörtént a baj, akkor itt szintén az van, hogy a kullancsot találunk az állatba, akkor felejtsük el tényleg a házi praktikákat, hogy bekenjük körülötte olajjal, meggyufával. A legegyszerűbb kullancskiszedő kanál, ezt lehet kapni rendes patikában is, úgymond embereknek is, illetve van külön állatoknak kapható kullancskiszedő kanál. Ez a legegyszerűbb, hogyha valaki fordítjuk, illetve hát utána figyeljük mindenképpen az állatot. Ha bármi viselkedés, változás, étvágytalanság, sárga lesz az ínye, tehát ami ilyen kullancsok által terjesztett betegségre utalhat, akkor szintén azonnal állatorvoshoz kell fordulni, mert ezzel a babézia, az, amit a kullancsok terjesztenek kutyáknál, az még halálos is lehet.
1: Rövidesen június, nagyon sokan készülnek nyaralni, hogyha állattal megyünk, akkor mire érdemes figyelni, például milyen papírokat kell vinni külföldre, illetve hogyha a repülővel megy nyaralni a család, akkor az állattal mit tudunk tenni, hogyan tudjuk felkészíteni erre az útra?
0: Papírok, plusz dokumentum mindenképpen kell, tehát az állatnak útlevelet kell ilyenkor csinálkozni. Ezt ugye az állatorvosunk kell egyeztetni. Fontos az is, hogy melyik országban megyünk, mert minden országban mások a feltételek, hogy hány napos oltásnak kell legyen, mikor kell legyen az utolsó állatorvosi vizsgálat, féreghajtó, stb. Vannak országok, ahol ezt mondjuk sokkal szigorúbban veszünk, mint például Angliába. Vannak olyan országok, ahol igazából csak megnézik esetleg, hogy tényleg mikor volt az utolsó oltás, és nem kérnek annyi dokumentumot, de útlevél az mindenképpen kell. Repülőnél szintén egyrészt országtól is függ, hogy hol mik a szabályok. Ezeket az állatorvosok is tudják, illetve utána is lehet nézni interneten. Meg vannak határozva például repülőn, hogy mondjuk mekkora marmagassághoz, mekkora méretű szállítóboxban szállíthatóak az állatok. Semmiképpen sajnos nem lehet mondjuk egy ilyen urban utaztatás, mint amit az emberek úgymond elképzelnének, hanem őket ilyenkor külön térben szállítják.
1: Tündi, köszönöm szépen, a folytatódik a zenei maraton, jön a Krisztán Slágere, szól a Sosem múlik el, a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószerviz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
2: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek meetingpage.mytix.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villany.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja a kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon június 11 és 14 között több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszerti Hurra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van.
2: Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsolnay pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Erősítik a magyar-francia kapcsolatokat, a szociális szférára is jelentős pénz jut az uniós forrásokból. Viktor Vazarelli előtt is tiszteleg a Pécsi Fényfesztivál. Villányi Eszter vagyok. A magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodott meg a miniszterelnök Párizsban. Magyar Péter a francia elnökkel tárgyalt. A kormányfő közösségi oldalán arról számolt be, hogy az energia, a védelmi együttműködés, a kutatásfejlesztés és a közlekedési infrastruktúra terén is fejlődés előtt állnak a francia-magyar kapcsolatok. Magyar Péter meghívta Emmanuel Macront az 56-os forradalom 70. évfordulójára. A megállapodás megújítása még október 23-a előtt megtörténik. A szociális család és idősügyekre is jelentős összeg jut a 6000 milliárd forintos uniós forrásokból. Kátai Németh Vilmos miniszter közösségi oldalán ismertette a feladatokat, amelyek finanszírozását biztosíthatja a pénz. Egyebek mellett egyablakos szociális ügyintézést terveznek. Az egyszülős és az egygyermekes családok is helyet kapnak a családtámogatási rendszerben. Mentális jóllétet támogató iskolai programot dolgoznak ki, innovatív idősellátásra készülnek, emellett a hajléktalanná válás megelőzését támogató programokat indítanak. Mosószer hamisító hálózatot lepleztek le, a bűnözők több százmillió forintos kárt okoztak. A NAV iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indított büntető eljárást. Az elkövető gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott termékekhez, népszerű keresett áruk címkéihez megszólalásig hasonlítókat mellékeltek. A címkézés már a tovább értékesítést végzők feladata volt. A 120 éve született Viktor Vazarelli előtt tiszteleg az idei Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Világhírű fényművészek alkotnak a festőművész örökségének inspirációjával. A fényfestőverseny vászna idén is a pécsi Székesegyház lesz. A fényfesztivált idén már 10. alkalommal tartják meg, július 2-a és 5-e között. Lezuhant a brit haditengerészet egyik helikoptere, hárman életüket vesztették. A baleset Délnyugat-Angliában Devon megyében történt, egyelőre ismeretlen okból. Gyakorló repülés közben zuhant le a gép. Az ország középső és keleti részén még tartós csapadékra számíthatunk, néhol felhőszakadás is lehet. Később a Dunántúlon lassan felszakadozik a felhőzet és eláll az eső. Keleten továbbra is borult marad az ég, arrafelé szórványosan számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. A szél helyenként élénk marad, késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, elszórtan lehet csak zápor, zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Tudom, hogy már szerda van, de nézzétek el nekem, én még mindig a szombati BL-döntő lázában égek, ahol ugye volt szerencsém, és ennyi volt a megtiszteltetés, hogy 60 ezer szurkolónak zenélhettem a Sípszó elhangzása előtt. Szóval a mai Pop és Rádiós Lágerek első 60 percét is ennek szentelen, pontosabban az úgymond stadion hímnuszoknak. Mindegy, hogy hip-hop vagy EDM, amitől megőrülnek a stadionokban, azok pörögnek a következő egy órában. Itt a Westen, aztán héttől érkezik szerdai rezidensük, DJ FN.

trying.

és mivel tényleg óriási foci menetben voltam a hétvégén, vasárnap még egy másik focis rendezvény is rájött, szóval egy picikét most a Mixcloudomat hanyagoltam, de tudom, hogy már rajtam a sor, úgyhogy ígérem, hogy a héten bepótolom a lemaradást, mert hogy az összes korábbi oda feltöltött mixemen már megvan a minimum 100 meghallgatás, a szabály ugye pedig az, hogy akkor ilyenkor én töltök föl újabbakat a régebbiekről. Ez egy picike képzavar, de hát szóval a régebbi mixekből megint ötöt felrakok, hogy azok visszahallgathatóak legyenek. Mixcloud.com per DJ Whiteboy, ez a profilom. A korábbi mixeket itt lehet elérni, és a korábbi mixek mellé is, mint ahogy majd az újak mellé is majd. Szóval ott van a track list, ami

0: legjobb zenékkel.
1: Best FM Night Shift, kövessetek be minket Instán, Facebookon, minden velünk kapcsolatos info ott megtalálható, külön-külön a Night Shift DJ-k is oda nyomják, hol zenélnek, hol lesz Night Shift partim, és a többi, és a többi. Jó, tehát Best FM Night Shift Facebookon is, és Instán is, minket pedig Best FM, mint rádió. Mi meglepő, a Best FM Rádió Magyarország profilokon értek el. Van nekünk SMS és Viber számunk 06 55 55 155, illetve e-mail címünk info@bestfmbudapest.hu.

be ketten is segíteni. Priscilő! Csúsztat!

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És akkor továbbra is Pop és Rádiós lágerek, továbbra is Mixben, de már DJ FN-nek szerdai rezidensünknek köszönhetően a következő órában, ami hamarosan itt van. Pár perc, az alatt mi gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk nem is olyan sokára. Senki ne menjen sehova.

Yeah.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpage.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villány.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja a kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon, június 11 és 14 között, több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van.
1: Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécset június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsolnay pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június első három hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad Levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Megújulhat a hazai IC-flotta. Idén is versengenek a balatoni strandok. Viktor Vazarelli előtt is tiszteleg a Pécsi Fényfesztivál. Villányi Eszter vagyok. EU-s forrásokból újulhat meg a hazai Intercity flotta. Erről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be. Vitézi Dávid közösségi oldalán arról írt, legalább 35 új IC-motorvonatot tudnak majd beszerezni. Az új szerelvények a tervek szerint a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, az első példányok várhatóan 2029-től. A tárca vezető korábban azt is tudatta, hogy megérkezett az első olyan IC-kocsi, amit az osztrák vasúttól kölcsönöz Magyarország. A nyári időszakban több ilyen áll majd szolgálatba a zsúfoltabb vonalakon. Egyúttal azt kérte a MÁV vezetésétől, hogy a korábbinál hatékonyabban készüljenek a nyári forgalomra. Pályázatot írnak ki a Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszer működésének megerősítéséért, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt is elárulta, egyeztetett a Magyar Pszichiátriai Társasággal, és áttekintették a mentális egészségügyi ellátás, ezen belül a pszichiátria jelenlegi helyzetét. Keresik a Balaton legjobb strandját. A kék hullámzászló strand minősítés iránt ezúttal is nagy az érdeklődés. Számos település szeretné elnyerni az elismerést. Tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
2: A balatoni strandoknak a színvonalát próbáljuk emelni azzal, hogy egy olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami esetleg a jövőbe mutat motiválni az üzemeltetőket egy folyamatos fejlesztésre, illetve egy nagyon jó karbantartásra. Akik jelentkeznek erre a megmérettetésre, presztízsként tekintenek rá, és tényleg az a céljuk, hogy a lehető legjobb minősítést megkapják.
1: A 120 éve született Viktor Vazarelli előtt tiszteleg az idei Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Világhírű fényművészek alkotnak a festőművész örökségének inspirációjával. A fényfestőverseny Vászna idén is a pécsi Székesegyház lesz. A fényfesztivált idén már 10. alkalommal tartják meg, július 2-a és 5-e között. Az ország középső és keleti részén még tartós csapadékra számíthatunk, néhol felhőszakadás is lehet. Később a Dunántúlon lassan felszakadozik a felhőzet és eláll az eső. Keleten továbbra is borult marad az ég, arrafelé szórványosan számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. A szél helyenként élénk marad, késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, elszórtan lehet csak zápor, zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Istvánom, a francia Roulé lemezkiadótól még nem kerestek, hogy nagyon jók a remixeit hallották a nem. PSG Arsenal döntő előtt is szeretnének leszerződtetni.
4: Miért hallották?
3: Hát figyelj, annyi névjegykártyát. Annyi névjegykártyát osztottam ki, mind a tied volt, hogy mondom, hát már azt hittem, te már szóba se állsz velem.
4: Ó.
3: Nem, viccelek. Nem, jó, nem. De abban a részében nem viccelek, hogy tényleg szétefendíztem őket.
4: Nagyon jó. És a franciák bírták, vagy az angolok inkább?
3: Figyelj,
4: De franciák bulisabbak, nem?
3: Az nem kifejezés. Szóval figyelj, tehát hogy tényleg az volt, hogy nem akarom bántani az Arsenal rajongókat, de hogy ők így jöttek, így leültek, így sörözgettek ott, amíg ugye elkezdődött a meccs. A franciák meg azt jelenti, megnyitották a kaput, vum, bejöttek, földúzasztották a, nem tudom mi a francia B közé, F közé, nem tudom, mindegy. És figyelj, és abba, tehát hogy kapunyítás után 45 perccel, te már csak azt hallottad, hogy a dob meg az állé, félmeztelenül zászlók, úgyhogy, de ezt még annól egyszer mondtad, ugye, hogy az Angliában azért ez nagyon vissza van véve, ugye, más a futballkultúra, úgyhogy, de egyébként ennek a felét, sőt nem is a felét, azt mondom, hogy ezt már így tapasztaltam, mert nekem teljesen az volt az érzésem, hogy a magyar ultrák pont ugyanígy biztatják a magyar csapatot, mint ahogy ez.
4: Sokkal közelebb állnak a magyarhoz, igen.
3: Ugye 21-ben ugye hát a francia-magyar meccsen, hát ott aztán őrült volt. Tehát ott az a hangulat, az valami elképesztő. Ez is borzasztó volt, nyilván azért mégiscsak egy BL döntő volt.
5: Úgyhogy jó volt. Jó volt, szép volt.
4: Na, hát majd még majd beszéljünk róla, csak hát vágjunk bele, nem?
5: Vágjunk, te már bele is vágtál, pont és rádiós lágerek még egy órán keresztül. Szerda van, szóval szerdai rezidensünket, DJ Effendivel a lemezjátszok mögött 8-ig. Best FM.

0: Rádiójuk mixben. Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Na és akkor nézted azért a meccset tévébe?
2: Nem tévébe, én streamen néztem, mert én közben már dolgoztam, igen. És ugye a belvárosban a Bazilikánál dolgoztam.
1: Na akkor te mesélj!
2: Hát én annyit tudok mesélni neked, hogy arról én már lemaradtam, hogy korábban ott gyülekeztek a Párizs ultrái.
3: Ja, onnan indult, igen.
2: Több ezeren megszállták ott a Bazilika előtt, hogy teret, fáklyák, füstgránátok, minden volt kutyafüle. És aztán onnan mentek ugye a meccsre. Úgyhogy én mikor ott voltam a törzs helyemen, akkor ment a meccs, tehát én közben fél szemben, miközben a zenéket pakoltam a streamen, nézegettem. A kollégáknak, akik pitmixeltek, még jobban nézték, hogy úristen bejön, nem jött be nekik egyébként. Buktak mindent a srácok, de addig viszonylag nyugalom volt, mert ugye elmentek már onnan, és akkor utána, hogy véget ért a meccs, ugye a hosszabbítás volt, 11-esek voltak, elég sokáig tartott relatíve. Nagyjából fél órát kellett várni, mikor feltűntek az első ilyen szurkolói csoportok, főleg egyébként az arzenálosok, és ők be is jöttek hozzánk. Hát én jó házigazdaként Liverpool mezben voltam, tehát így vártam őket. Hát csak is Liverpool, úgyhogy esélytelen, hogy arzenál mezt.
1: De azért ezt a szoboszlaiféle szoknyalat drágot azért nem fogod magad raggatni. Vagy még az is lehet?
2: Lehettem mondani, hogy mi akartunk beszélni a BL döntőről, de aztán közben a sors úgy hozta, hogy végül is a Dominik outfitje letarolta az internetet, úgyhogy már kibeszél itt a BL döntőről.
1: Ugye? Mit is akartam ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy de hát azért olyan szempontból szerencsénk volt, hogy azért nagyon kemény PSG fanok, azért ezek szerint mégiscsak Párizsban maradtak, mert ugye ott tartóztattak meg 400 embert.
2: Igen, hát Párizs kapták, igen, mi is ettől tartottunk, hogy nehogy valami legyen, de halálbékés volt mindenki, egyébként jöttek be hozzánk Párizs szurkolók is, semmi bajuk, de pacsisztak, beszélgettek egymással az arzenálosok, meg a Paris Saint-Germain szurkolók, velem is beszélgettek.
1: Mert azért
2: angolul.
1: Jó, mert azért angolul. A franciákra nem olyan jellemző, hogy nagyon szeretnének más nyelvet.
2: Igen. Én játszottam francia nyelvű zenéket, onnan nagyon örültek, ott az kicsit megóbégatták, ittak jó sok bort, és aztán angolosan távoztak a franciák is.
1: Na, jó van, hát akkor figyelj, akkor ez gyakorlatilag minden szempontból.
2: Ez egy jó volt, igen.
1: Egyébként amennyire én ott, hát nyilván ott az én közvetlen főnökeimtől hallottam, egyébként az UEFA maximálisan elégedett volt. Úgy a benti, mint a kinti dolgokkal, tehát a Hősök terén a fanzonnal, ahogy Budapest ez az egészhez hozzáállt, a közlekedés, a minden. Úgyhogy én úgy hallottam, hogy ők már ott szombat este azt mondták, hogy ez egy very well done bejelentő volt.
2: Oké, azért nekem lenne egy megjegyzésem az UEFA felé, a legközelebb ilyen van, akkor Best FM DJ-kre gondoljanak, jó? Tehát, hogy fel lehet tölteni a helyeket Best FM DJ-kkel.
1: VIP, Mick Jaggernek.

0: Megoldás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Legyen szó azért sok a földhöz ragadtabb dolgokról is, elérhetőségek. Ezen mindig nálad nagyon gyorsan túl vagyunk, mert hogy...
2: DJ Effendi mindenhol.
1: Ennyi, köszönjük.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Tavaly volt a Nelly Furtado, ugye a Szigeten?
2: Igen.
1: Ugyan nehéz lett volna ezt összefésülni, hogy egy évben, egy fesztiválon a Timbaland. Hát, és mondjuk azért egy ilyet, vagy meg egy Promiscuous Girl-t így azért erőfentenének, azért na.
2: Figyelj, a bookingosoknak a moteszei kifülkészhetetlenek. Ki tudja, hogy ki hogyan, miért, merre, meddig, hánykor.
1: Na, mi viszont tudjuk, hogy ki, mikor, merre, meddig. DJ Feni mindig szerdán 7 és 8 között. A mai szerdának elértünk a végéhez, már ami a terészetet illeti, hogy akkor pontosan, hát jó társaságban. Tudod, hogy van az? Jövő szerdán várunk vissza, Fiken.
2: Jó Lady Gagát, az még ide pörröltek
1: a végére. Arra még van időnk.
2: Na, akkor jövő héten.
1: Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Erősíti a német és francia kapcsolatokat Magyarország. A Velencei tó megmentéséért kezdődött egyeztetés. Robotpostás jelent meg Ljubljanában. Villányi Eszter vagyok. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Erről a miniszterelnök beszélt a közmédiának. Magyar Péter azt mondta, tájékoztatta a német kancellárt és a francia elnököt arról, hogy sikeres megállapodást kötött Magyarország az Európai Bizottsággal az uniós forrásokról. A kormányfő kifejtette, a tárgyalások érintették az országok közötti gazdasági, védelempolitikai vagy kulturális kapcsolatok erősítését. Arra is kitért, hogy nem csak a francia és német cégek magyarországi befektetései tekintetében van fejlődési lehetőség, hanem a magyar cégek nyugat-európai befektetéseit illetően is. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, erről az élő környezetért felelős miniszter számolt be. Gajdos László közösségi oldalán arról írt, hogy egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése adja a munka alapját. A tárcavezető helyi környezetvédőkkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Rámutatott, komplex megoldás kell a Velencei tó hosszú távú ökológiai védelméhez. A legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Eltűnhetnek a gigaplakátok az épületekről. Egy friss törvényjavaslat szerint a jövőben csak utcabútorokon, hirdető és villanyoszlopokon, valamint tetőszerkezetre rögzített tartóberendezésekre lehet hirdetéseket kihelyezni, és a reklámfelület nem lehet nagyobb 15 négyzetméternél. Ha elfogadják a javaslatot, akkor szeptember végéig el is kell tűnniük a szabálytalan helyen lévő plakátoknak. Ha pedig ez nem történik meg, akkor az önkormányzatok dönthetnek a bírság összegéről. Robotpostás jelent meg Ljubljanában, egyelőre csak kísérleti jelleggel járja majd a szlovén főváros utcáit. A kis teherautó egy hónapon át lesz szolgálatban, mielőtt más városokban is bevetnék. Egy kezelő felügyeli a működését, egyébként mindössze 3 km/h halad, de akár 60-nal is tudna menni, és teljesen autonóm működésre is képes. Azért újít a szlovén posta, mert jelentősen nőtt a csomagforgalom, egyre nagyobb kihívást jelent a munkaerőhiány és a környezetvédelmi vállalások teljesítése. A Dunántúlon lassan már felszakadozik a felhőzet és eláll az eső, keleten viszont továbbra is borult marad az ég. Arrafelé szórványosan számíthatunk még esőre, záporra, néhol zivatarra. A szél helyenként élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 9-17 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, nyugaton lehet több felhő. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A mai nap június 3-a biciklizés világnapja, és mivel ma van június első szerdája, ez pedig a futás világnapja, úgyhogy már csak az kéne, hogy ma legyen az úszás világnapja is, és akkor ez lehetne a triatlon világnapja, de nem, egy másik folyadéknak, a cider söröknek van ma egyébként a világnapja. Neo, Because of You, ez jön már is az óra legelején.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a

Best FM a legjobb zenék vadonatúj Sweat című nagy lemezével turnézik jelenleg az Egyesült Királyságban Melanie C, és a Leeds-i buli egy pontján meglepetés vendégként felpattad mellé a színpadra egykori csapattársa Mel Bean, és gyorsan ketten együtt el is nyomták a Spice Up Your Life-ot, szóval egy mini Spice Girls reunionnak azért részesei lehettek azok, akik ott voltak a koncerten, meg persze ezt is hallhatták élőben Mel C.

ébredésből jöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Hiszed vagy nem?

Best of a legjobb zenék. Egyszer csak a semmiből érkezett a hírlevél, hogy Seal megint koncertezni fog Budapesten. Hála az égnek. Július 30-án biztos, hogy ezt is élőben majd lehet tőle hallani. Jön az Amazing itt a Besten.

Best of a legjobb zenék saját bevallása szerint még egy underground tracket szeretett volna éppen készülő nagylemezére. Hát aztán ez a dal minden lett, csak undergrounden. Leginkább rádiósláger, meg az év legnagyobb klubhimnusa. Roger Sanchez, Another Chance. Ezért kezdek itt a Best of.

Best FM, a legjobb zené. 2007-ben ezen a napon történt az az Incident Shaken koncertjén, hogy valaki megdobálta őt. Aztán azonosították ezt a valakit, egy 15 éves srácot, akit felhívott a színpadra, akit aztán a színpadról visszalökött a nézők közé, és eközben ez a 15 éves srác véletlenül súlyos sérüléseket okozott egy másik nézőnek, aki aztán később be is perelte Akont, akit viszont a bíróság nem talált végül bűnösnek. Jön Akon és Locked Up!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szabadságot kaphat a magyar nyelv oktatás és kultúra Kárpátalján. A Velencei tó megmentéséért kezdődött egyeztetés, mosószer hamisítókat kapott el a NAV. Villányi Eszter vagyok. Sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbség jogainak rendezéséről. Ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán Párizsból. Magyar Péter közölte, a kárpátaljai magyarok teljes körű nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről egyeztek meg. A kormányfő hozzátette, az ukrán kormány vállalta, hogy az intézkedéseket törvényi szintre emeli, és ezt az unió felé is jelzi, valamint a vállalások az uniós elvárásokban is megjelennek. Ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul az ukrán EU csatlakozási folyamatok megkezdéséhez, ugyanakkor a gyorsított tárgyalásokat továbbra sem támogatja. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, erről az élő környezetért felelős miniszter számolt be. Gajdos László közösségi oldalán arról írt, hogy egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése adja a munka alapját. A tárcavezető helyi környezetvédőkkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Rámutatott, komplex megoldás kell a Velencei tó hosszú távú ökológiai védelméhez. A legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Meghalt a székesfehérvári épületomlás sérültje. A Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház közleménye szerint a férfi ma hajnalban hunyt el. Székesfehérváron hétfőn omlott össze egy bontás alatt álló ipari épület. Az áldozat több méter mélyen szorult a romok alá, órákig tartott, mire kiszabadították. Alsó végtagi medencetái és belső sérülésekkel vitték kórházba, de az életét már nem lehetett megmenteni. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz. Mosószerhamisító hálózatot lepleztek le, a bűnözők több száz millió forintos kárt okoztak. A NAV iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indított büntető eljárást. Az elkövető gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott termékekhez, népszerű keresett áruk címkéihez megszólalásig hasonlítókat mellékeltek. A címkézés már a tovább értékesítést végzők feladata volt. A Dunántúlon lassan már felszakadozik a felhőzet és eláll az eső, keleten viszont továbbra is borult marad az ég. Arrafelé szórványosan számíthatunk még esőre, záporra, néhol zivatarra. A szél helyenként élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 9-17 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, nyugaton lehet több felhő. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 7 évvel ezelőtt jelent meg egy cikk a Forbes magazinban ezen a napon, amely először hivatkozott Jay-Z-re, mint milliárdos előadóra, természetesen dollárban értendő ez az összeg. Jay-Z kedves felesége, Jay-Z-né, vagyis Beyoncé és egykori zenekara Destiny's Child érkezik hamarosan itt a Best FM.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék. Egy albumuk ugyan megjelent, de szerintem ettől függetlenül nyugodtan az egyslágeres előadók kategóriájába tehetjük a New Radicals, mert hát legyünk őszinték, hogyha valakinek mondjuk már kettő dalt fel kellene tőlük sorolni, biztos, hogy bajban lenne. Ettől függetlenül zenekarnak még ennyit nem könyörögtek, hogy álljanak össze újból is. Ez az egyslágeres előadós dolog sem annyira igaz, mert azért az énekesnek Greg Alexandernek köze volt a Murder on the Dance Floorhoz. És jön a New Radicals, és a You Get What You Give.

Best FM a legjobb zenék, hogyha bárki biztosra akar menni és szeretne egy tuti top 10-es dance slágert, tehát akkor a Pointer Sisters Dare Me című dalához nyúljon vissza, mert az eredetiben is és átdolgozásban is azért 20 évente mindig ott van a legjobbak között. 85-ben az eredeti volt a dance chart első helyezettje, 19 évvel később, 2004-ben pedig Junior Jacknek köszönhetően volt ott a listák élén. Szóval sem lassan megint aktuális lenne egy így 2026-ban. Jön a Stupid Disco, itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: reggel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Vibe-ja. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hardcore Star Wars zenekok biztos tudják, hogy ki az a Rosser Vénó. Egy nagyon picike kis szerepe volt a hetedik részben az ébredő erőben, de mondjuk ha a Star Wars musical lett volna, és Rosser Vénó dalra fakad, akkor tudja, hogy sokkal többen felismerték volna, mert hogy ezt a karaktert ugyanaz az Elroy Powell játszotta, aki ebben a most érkező dalban zseniálisan hozza Barry White hangját. Jön Elroy, Spoonface Powell és a Black Legend. You see the trouble with me? Itt a Best FM a legjobb zenék között.

Köszönöm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szabadságot kaphat a magyar nyelv Kárpátalján, a szociális szférára is jelentős pénz jut az uniós forrásokból, Vazareli művészet előtt tiszteleg a Pécsi Fényfesztivál. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbség jogainak rendezéséről, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán Párizsból. Magyar Péter közölte, a kárpátaljai magyarok teljes körű nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről egyeztek meg. A kormányfő hozzátette, az ukrán kormány vállalta, hogy az intézkedéseket törvényi szintre emeli, és ezt az unió felé is jelzi, valamint a vállalások az uniós elvárásokban is megjelennek. Ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul az ukrán EU csatlakozási folyamatok megkezdéséhez, ugyanakkor a gyorsított tárgyalásokat továbbra sem támogatja. A szociális, család és idősügyekre is jelentős összeg jut a 6000 milliárd forintos uniós forrásokból. Kátai Németh Vilmos miniszter közösségi oldalán ismertette a feladatokat, amelyek finanszírozását biztosíthatja a pénz. Egyebek mellett egyablakos szociális ügyintézést terveznek. Az egyszülős és az egygyermekes családok is helyet kapnak a családtámogatási rendszerben. Mentális jólétet támogató iskolai programot dolgoznak ki, innovatív idősellátásra készülnek, emellett a hajléktalanná válás megelőzését támogató programokat indítanak. Leállás jön a digitális ügyintézésben. Ma este 11-től holnap hajnali 1-ig nem lesz elérhető a központi azonosítási ügynök, vagyis a KAÜ szolgáltatás, és az ügyfélkapuba sem tudunk majd belépni. Karbantartást végeznek a rendszerben, ezért áll le a digitális ügyintézés. A 120 éve született Viktor Vazareli előtt tiszteleg az idei Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Világhírű fényművészek alkotnak a festőművész örökségének inspirációjával. A fényfestőverseny Vászna idén is a pécsi Székesegyház lesz. A fényfesztivált idén már 10. alkalommal tartják meg, július 2. és 5. között. Szokatlanul korán kezdődött a Tisza virágzás, Tisza püspökinél már felbukkantak a kérészek. A tartósan alacsony vízállás és a melegebb víz miatt kelhettek ki pár héttel korábban a lárvák, de ez még csak az előrajzási szezon. A Dunántúlon lassan már felszakadozik a felhőzet és eláll az eső, keleten viszont továbbra is borult marad az ég. Arrafelé szórványosan számíthatunk még esőre, záporra, néhol zivatarra. A szél helyenként élénk marad. Késő estére 12-19, éjszakára 9-17 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, nyugaton lehet több felhő. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Hamarosan újra Düren-Düren koncert lesz a Papp László sportarénában, és hát nem kisebb megtiszteltetés érte az egyik magyar zenekart, mint hogy ők léphetnek fel a Düren-Düren előzenekaraként. A Compact Discóról van szó, úgyhogy Valkó Csabék majd ebben az órában is érkeznek a Feel the Rain-nel 10 és 11 óra között a Best FM-en.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék, alig vagyunk túl a BL döntőn. Pénteken már újabb meccs lesz a Puskásban. A magyar válogatott játszik barátságos mérkőzést a finn válogatottal, úgyhogy emiatt mondhatni a szokásos korlátozások lépnek életbe. Nem csak pénteken, hanem már csütörtökön is fokozottan, óvatosan tessék vezetni a Puskás Aréna környékén.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Kajtójal. Best FM. A legjobb zenék.

Jazz FM a legjobb zenék, franciák után pedig egy másik francia. Frédéric Theroux és Sami Zitouni Navarre, vagyis a The Slammin' Frogs után érkezik Laurent Debuyr. Remélem, jól mondom, és nagyon remélem, hogy a gimnáziumi francia tanárom nagyon büszke rám, ha ezt most hallotta, szóval Laurent Wolf érkezik a No Stress-el itt a Best-en. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy, cause there's no stress.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ami 10 percből ki lehet hozni, azt azért a Killers kihozta a Bajnokok Ligája budapesti döntőjének sztár fellépőjeként. Ennél talán egyel érdekesebb volt, hogy percek alatt, tényleg talán 2 perc alatt építették fel a színpadot, majd ugyanilyen gyorsan le is bontották az egészet. A mai utolsó órában 11 és éjfél között a The Killers is érkezik itt nálunk.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék, ellentétben rengeteg Instagramon és Facebookon megjelent koncerthirdetéssel. A most érkező Black Street tényleg koncertezni fog Londonban június 19-én az O2 Arénában, és az indok vagy az ok pedig nem más, mint hogy a zenekar új menedzsmenthez szerződött, amelynek keretein belül idén 2026-ban új albuma jelentkeznek. Jön a

SZFM a legjobb zenék több mint 25 éves zenei és filmes karrierjének elismeréseképpen idén márciusban ő is megkapta a saját csillagát a Hollywood hírességek sétányán. Jön Brandy és a What About Us.

Best FM a legjobb zenék. Nem mondt igazat Bob Marley és Funkstar Deluxe, nem fog holnap sütni a nap. Ettől függetlenül velük kell zárja a mai Night Shiftet, mert ugye a mai nap végére értünk. Csütörtökön pedig

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.